Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Változik a védekezési stratégia Paksnál, a Dunán elhelyezett bárkákra a jövőben már más szakaszonkon lehet szükség a vízszint szabályozása és a védelmi munkálatok során, írja az MTI. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek este számolt be Facebook oldalán a Paksi Duna szakaszon zajló műszaki és védelmi munkálatok legfrissebb fejleményeiről. A tájékoztatás alapján a folyó vízszintjének alakulása és a fenékűszöbépítési munkálatok előrehaladása miatt a helyszínen állomásoztatott bárkákat átcsoportosítják, hiszen azokra a jövőben más kritikus szakaszon lesz szükség. A szakemberek továbbra is folyamatosan monitorozzák a Duna vízállását, és az aktuális hidrológiai helyzethez igazítják a műszaki beavatkozásokat a biztonságos üzemeltetés és vízellátás fenntartása érdekében. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a baloldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve Katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
2: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a kákán is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntések

0: Adott a paksi szakembereknek, akik szakmai alázattal és csendben végzett munkájukkal megmentették Magyarország energiaellátását. Külön hangsúlyozta a helyiek szolidaritását is, megemlítve a testvérváros, Bisk templomának megsegítését, valamint a Dunán zajló fenékküszöbépítési munkálatok körüli összefogást. Heringes Anita plébánossal közösen kezdeményezte, hogy szeptembertől indítsanak gyűjtést a gyapai kápolna felújítására és megmentésére, mint mondta, hisz abban, hogy Paks városa összefogva csodákra képes. Szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a katasztrófa védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A katasztrófa védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárdváros év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás melletti már ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttesek 2 gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első félidőben eldöntötték a 3 pont sorsát több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Windecker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Pap átadását és duplázta meg az előnyt. A második játék részben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 87. percben Zeke Mário kiállítás miatt idő előtt elhagyta a pályát, az eredmény már nem változott. A Paks 2-0-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban. A mérkőzést Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
2: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első fél időben. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkébe voltunk a pontoknak, szerintem a második fél időben mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos 2-0 jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első fél időben.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
1: Paksfm. Összeköt.
5: Nem

0: megyek aludni.
1: Csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt a Paks FM-en.

0: Zsolt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. A vármegyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. A fekete-fehér rendszerű öltöző hiánya miatt a szennyezett és tiszta ruházat elkülönítése nem volt biztosított, ami növelte az úgynevezett másodlagos expozíció kockázatát. Ünnepi keretek között ismerték el a kiemelkedő szakmai és közösségi munkát augusztus 20-án Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya polgármester beszédében az összefogás és a teremtő munka fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a település fejlesztésében és a helyi közösség életében a mindennapi együttműködésnek és egymás segítésének kell meghatározónak lennie. Az eseményen átadták a település rangos elismerését, a Merész Konrád díjat, amelyet idén két mesterpedagógus, Lukács Józsefné és Ferenc Széva vehetett át több évtizedes, lelkiismeretes óvodapedagógusi munkájukért. A fiatal tehetségeket is díjazták, a Kolónia Alapítvány tanulmányi ösztöndíját 9 diák érdemelte ki kimagasló tanulmányi, sport vagy kulturális eredményeiért. Emellett kihirdették a Virágos Bonyhádért program győzteseit is, társasház kategóriában a Madách Imre utca 12-es szám alatti lakóközösség, míg az intézmények közül a Percel Kúria lett a díjazott. Az elismerések átadását követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, amelyet a városvezető szegett meg. Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a katasztrófa védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
0: És most, sporthírek a Paks

helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek!

0: Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a bal oldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
1: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep, és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolguk, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
0: Szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a katasztrófa védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A katasztrófa védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárd város év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás mellett immár ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyított a szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét. Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a katasztrófa védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Augusztus 22-e van és szombat. 7 óra után járunk 12 perccel. És 20 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Mennyhért, Mirjam, János, Mária, Timót és Boglárka nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is keresettek kéréssel, kívánsággal, hogy megszokhattátok már a Suki Koktélban szombat-vasárnap reggel 6 és 9 óra között. Nézzük az első blokkot 7 óra után. Toto, Korda György és Manfred Mann Earth Band az előadók sora.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7 óra 23 perckor előkerestem a zenei esemény naptár augusztus 22-éhez köthető információit, és azt olvasom, hogy 30 évvel ezelőtt ezen a napon a floridai Orlando Hard Rock Café 17 000 dollárt fizetett Jimi Hendrix egy kézzel írt dalvázlatáért, mindez 30 évet ezelőtt történt. Aztán 64 éve immár, hogy először rögzítettek videófelvételen Beatles fellépést. 3 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg Salvatore Coutinho, meg teljes neve, ugye Totó Coutinho-nak ismertük, az Itáliai című dal lett világhírűvé tőle. Aztán 70 évvel ezelőtt megkezdődött Elvis Presley Love Me Tender című filmjének forgatása. 47 évvel ezelőtt megjelent a Led Zeppelin utolsó albuma, és 60 évvel ezelőtt Jerry Lee Lewis szerződést írt alá, melyben szerepet vállal a Catch My Soul című musicalben. Ezeket gondoltam megemlíteni, illetve egy kicsit zeneileg is festjük ezt az egészet alá. Jimi Hendrix, Beatles és Coutinho, a Totó Coutinho az előadók sorra.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 7 óra 34 perc van, úgyhogy jöhet egy kívánság teljesítése. Ábrahám László, Nagyszalány, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek. Karácsony János 75. születésnapja alkalmából Novai Gábor szerzeményét a Generál Együttes és Mikrolid vokál előadásában, a kérdés és felelet a dalban, Karácsony János kérdésére Herzko Anna Mária válaszol. Hát halljuk ezt a választ, mindjárt jön a Generál és a Mikrolid vokál, aztán itt lesz még a fonográf, illetve harmadikként a blogban Amanda Lír, és akkor induljon a válasz.

0: Suki Koktél. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: A diszkó királynő Amanda Lear után 7 óra 46 perckor jöjjenek az időjárás hírei. Döntően derült, napos idő lesz, de a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 25 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő, a vételkörzetben pillanatnyilag 20 Celsius fokot mutat a hőmérő. Jön 3 felvétel, aztán hozza Tokai Robi a híreket, a 3 előadó pedig Bananarama, Neoton Familia, ugye ismerős a történet, héten nagy koncertet nyomtak itt Pakson is, aztán zárja az órát az Emerson Lake és Palmer Celebi című gyönyörű felvétele.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbe téve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítők.

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Változik a védekezési stratégia Paksnál, a Dunán elhelyezett bárkákra a jövőben már más szakaszonkon lehet szükség a vízszint szabályozása és a védelmi munkálatok során, írja az MTI. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek este számolt be Facebook oldalán a paksi Duna szakaszon zajló műszaki és védelmi munkálatok legfrissebb fejleményeiről. A tájékoztatás alapján a folyó vízszintjének alakulása és a fenékűszöbépítési munkálatok előrehaladása miatt a helyszínen állomásoztatott bárkákat átcsoportosítják, hiszen azokra a jövőben más kritikus szakaszon lesz szükség. A szakemberek továbbra is folyamatosan monitorozzák a Duna vízállását, és az aktuális hidrológiai helyzethez igazítják a műszaki beavatkozásokat a biztonságos üzemeltetés és vízellátás fenntartása érdekében. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a bal oldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve Katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
3: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolg, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
2: Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a katasztrófa védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttesek 2 gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első félidőben eldöntötték a 3 pont sorsát, több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Windecker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Pap átadását és duplázta meg az előnyt. A második játék részben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 8.

helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Augusztus 22, szombat van, 8 óra után járunk 9 perccel, és 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Mennyhért, Mirjam, János, Mária, Timót és Boglárka nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is kereshettek zenét kérni, és üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok, csak keressetek. És akkor nézzük az első blokk kínálatát 8 óra után, Frank Zappa, Katona Klári és a Queen az előadók sora.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra után 19 perccel nézzük az esemény naptár augusztus 22-i információit. 162 évvel ezelőtt ezen a napon a Genfi Egyezmény jóváhagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét. 97 éve immár, hogy megtartottak a magyarok első világkongresszusát Budapesten. 189 évvel ezelőtt ezen a napon megnyílt Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház, és 115 évvel ezelőtt ellopták a Mona Lisát. Aztán meglett, aztán megint ellopták, és így ment ez az évtizedek, évszázadok alatt. Hát ennyit gondoltam megosztani veletek. Na meg az, hogy újabb három szám következik. Lobó, repülők és vízdána tolmácsolásában.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 29 perccel 8 óra után jöjjön egy kívánság teljesítése. Szia kedves Suki, szép reggelt! 97. születésnapját ünnepelte a hét közepén Franciaország legidősebb és napjainkban is aktív énekes dalszerzője Hadjis Efri. A mai reggelen Hadjis Efri 1968-ban megjelent szerzeményét szeretném kérni, mely a hazájában még népszerűbb előadóvá tette, és Céline Dion is róla kapta a nevét. A címe Céline, köszönettel és üdvözlettel, Dobos Tibi Szabacsról, Tatjön Hadjis Efri, aztán itt lesz még a blogon Cliff Richard és az Edda is.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: Megyünk tovább 8 óra 41 perckor, még pedig újabb blokkal, amelyben három előadó szerepel ismételten. A Searchers 1964-ből énekli Tűk és gombos tűk, aztán jön a Bang Bangel 66-ból Cher, és a blokkot Bob Merle Wailers-el az oldalán zárja One Love, ez felvételük címe.

0: A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 48 perckor jöjjön az időjárás jelentés. Döntően derült napos idő lesz, de a Dunántúlon több lehet a felhő. Arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. Csúcshőmérséklet 25 és 33 fok között van. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzetben pillanatnyilag 24 fok van. És ennyit tudok csak mondani, a következő zenei blokk fölkonferálásával, Marian, köszönöm.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, mielőtt elmegyek Máté Péterrel együtt. Szíves figyelmetekbe ajánlom műsorainkat. 9 órakor jön Robi a hírekkel, aztán Pusztai Kriszta Életmód magazinja következik. További jó rádiózást, ha minden jól megy, holnap reggel találkozunk. Szép napot, szevasztok!

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. A vármegyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. A fekete-fehér rendszerű öltöző hiánya miatt a szennyezett és tiszta ruházat elkülönítése nem volt biztosított, ami növelte az úgynevezett másodlagos expozíció kockázatát. Hagyományos kenyérszenteléssel ünnepelt Paks augusztus 20-án. A városi megemlékezésen és új kenyérszentelésen Heringes Anita polgármester kiemelte, az idei év nagy kihívásai, köztük az aszály és az évelei hóhelyzet megmutatták, hogy semmi sem jár magától értetődően, mindenért meg kell küzdeni. A városvezető beszédében köszönetet mondott a paksi szakembereknek, akik szakmai alázattal és csendben végzett munkájukkal megmentették Magyarország energiaellátását. Külön hangsúlyozta a helyiek szolidaritását is, megemlítve a testvérváros Bisk templomának megsegítését, valamint a Dunán zajló fenékküszöbépítési munkálatok körüli összefogást. Heringes Anita plébánossal közösen kezdeményezte, hogy szeptembertől indítsanak gyűjtést a gyapai kápolna felújítására és megmentésére, mint mondta, hisz abban, hogy Paks városa összefogva csodákra képes. Szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a Katasztrófa Védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A Katasztrófa Védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárd város év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás melletti már ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: megkezdi a felkészülést a 2026-27-es kosárlabda szezonra az ASE. Ivica Skelin együttese ma este lép pályára az ASE csarnokban. A szezon első felkészülési mérkőzését az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata a PVSK Panthers együttes ellen játsza. A szervezők felhívják a szurkolók figyelmét, hogy a találkozót kizárólag a karzatról lehet majd megtekinteni. A pálya melletti ülőhelyek és a kihúzható lelátók zárva tartanak. Ez lesz a Paksi Kosarasok első megméretetése a közeledő bajnoki idény előtt. A találkozó ma este 6 órakor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép szombat délelőttet és kellemes rádiózást nektek. Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok. Megkezdjük a mai életmód magazinunkat. Egészen délig hozok nektek érdekes témákat. Déltől pedig a Best of órában számítok a figyelmetek.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon, augusztus 22-én 17 óra 30 perctől a Simontornyai Várban a Misla Barokk Régizene Akadémia mesterkurzusának hallgatói és tanárai adnak záró koncertet. A belépés díjtalan az eseményre. A kalocsai érsekkerti szabadtéri színpadon 20 órától a mai napon a Padlás című musicalt nézhetitek meg a Veresegy Színház előadásában. Augusztus 24-én Pakson 12 kapu a Lélek útja a csillagjegyeken át címmel hallhattok egy előadást 17 órától a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárában, a galérián. A foglalkozást Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta vezeti. Ez egy sorozat egyébként, havonta egy találkozást jelent, minden alkalommal más csillagjegy a téma, egy-egy mese, amely segít megérteni a bennünk élő archetípusokat, és önismereti gyakorlatok, beszélgetések, belső utazás is kapcsolódik a foglalkozáshoz. A következő alkalom témája az oroszlán csillagjegy lesz, tehát hétfőn 17 órától. Augusztus 28-án Kalocsán a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának, Nyitrai Gergőnek a mini koncertjét hallgathatjátok meg a Művelődési Központban 18 órától. Simontornyán augusztus 28-án pedig egy fergeteges nyári előadás vár rátok, a Zsigmond Lala Musical Studio bemutatja a Holnap hajnalig című musicalt legendás neoton slágerekkel. A helyszín a Simontornyai Vár udvara, a kezdés 20 órakor lesz. Rossz idő esetén a Fried Művelődési Ház és Könyvtár Színház termében adják elő a produkciót. Pakson augusztus 28-án jazz hajó vár rátok, jazz desszerttel, különleges édességek, válogatott borok és élő jazz zene, ez szerepel a programban 20 órától a Dunaparton. Kellemes kikapcsolódást!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: És most. Szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És két vendégünket is köszöntöm. Csonó Rolandot, aki iskola lelkész, és Bányik Rolandot, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik. Az iskolai erőszak, illetve iskolai bántalmazás volt az elmúlt rovatban a témánk. Megígértük, hogy ott folytatjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket, de előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskola lelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
3: Igen, nekem is. Én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
1: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy?
3: Nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlet stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutatta meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
1: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, utána ment, hogy igen, mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
3: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
1: És akkor mi következett egyébként? Csak akkor már tudjuk.
3: Nem fizikálisan voltam bántalmazott, hanem lelkileg voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karral, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az ajtót, elbeszélget.
3: Nem rájuk döntötte az asztalt, igen, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
1: Aha, mert hogy te állami intézményben és nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána igen, a nevelőszülőkhöz kerültél.
2: Megkülönböztethetünk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbék, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, erősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te, tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat, és annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatba, addig tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai terület megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diáktársai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
1: Aha, wow.
2: Hát ez nem volt annyira wow, de értem
1: de,
2: a te
1: wow-dat. Igen. De hogy ilyen is van.
2: Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fémdetektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszűrni. érdeklődni a diákoktól, és ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
1: És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet, nem tudom, Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában, vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jeleneted is a diákok. Vagy elvesztik a mobiltelefont sok helyen, ugye már
3: nálunk elméletek így van. Az a rendszer, hogy el van véve most... reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
1: Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják, tehát adják, ott is.
2: Nem csak a törvény szerint adott szaktanár kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkor a macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
1: Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol szóli után.
3: Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont.
1: Ja, igen,
3: hát egy kamut leadnak, és az eredetit meg ott van, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükbe, vagy valahol.
1: A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is, a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
4: Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szememben ők menőbbek voltak, és elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétrán egyet a menők közé.
1: De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is, vagy egyszerűen csak túléltek téged?
4: Csak túléltek.
1: Aha, tehát nem ismerték akkor nem. Még ezt föl, hogy neked mi a problémát. Féltek tőled?
4: Igen. Uh-huh. Igen. Főleg már középiskolában. Igen. Uh-huh. Ott már olyan voltam.
1: Uh-huh. Mit tudnál most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Nem ez a megoldás?
4: Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam. Hát ez sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni kezelni ezeket a problémákat. Tehát ezekből ki lehet talán lépni.
1: De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
4: Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam, vagy csapódtam, ugyanolyan utca gyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő, vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányaiból nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
2: Nem tudtam megnyerni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte.
4: Hát sokkal leírni se tudtuk, hogy matek versenyt nem úgy megnyerni. Tehát ez így.
2: És azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
3: Hú, látom, ez a legrosszabb.
1: Igen, látom rólad, hogy itt tudnám mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani?
4: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
1: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
4: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogy a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor is a kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
3: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apa apai-atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket, és szeresse őket. Tapasztalat.
2: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmódmagazin.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmódmagazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket, nézzük, hogy milyen események fűződnek augusztus 22. napjához. 189 éve nyílt meg Pesten az első magyar állandó színház, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. 162 éve a Genfi Egyezmény jóvá hagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét. 131 éve született Almási László Ede, autóversenyző, pilóta, Afrika kutató, felfedező, a 9-szeres Oscar-díjas az Angol Beteg című filmben róla mintázták a sivatag kutató főhőst. 56 éves ma Nagy Tíme, a 2-szeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk, 49 éve született Bóta Kinga, olimpiai ezüstérmes, 11-szeres világbajnok, 7-szeres Európa-bajnok kajakozó. 2000-ben első ízben átadták 12 magyar színésznek a Nemzet Színésze címet. És születésnaposunk ma Dua Lipa, napjaink egyik legismertebb és legszeretettebb énekesnője, aki angol, de albán származású, 1995. augusztus 22-én jött a világra, természetesen nem felejtjük el megünnepelni őt egyik saját dalával.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra, vagy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel.

0: számon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy pilóta nélküli repülőeszköz vízben sodródó töredékét találták meg pénteken a Midia-Foki tengeri kikötő déli gátjától 25 méternyi távolságra, közölte a román védelmi minisztérium. A román haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapata megvizsgálta a drón maradványt és megállapította, hogy nem tartalmaz robbanóanyagot. A roncsot kiemelték a vízből és átadták a parti őrségnek. Az utóbbi hetekben több ízben sodort partra a víz drón maradványokat a román tengerparti üdülőtelepeken, írja az MTI. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a baloldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve Katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízzállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
5: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolguk, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
4: Ünnepi keretek között ismerték el a kiemelkedő szakmai és közösségi munkát augusztus 20-án Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya polgármester beszédében az összefogás és a teremtő munka fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a település fejlesztésében és a helyi közösség életében a mindennapi együttműködésnek és egymás segítésének kell meghatározónak lennie. Az eseményen átadták a település rangos elismerését, a Merész Konrád díjat, amelyet idén két mesterpedagógus, Lukács Józsefné és Ferenc Éva vehetett át több évtizedes, lelkiismeretes óvodapedagógusi munkájukért. A fiatal tehetségeket is díjazták, a Kolónia Alapítvány tanulmányi ösztöndíját 9 diák érdemelte ki kimagasló tanulmányi, sport vagy kulturális eredményeiért. Emellett kihirdették a Virágos Bonyhádért program győzteseit is, társasház kategóriában a Madách Imre utca 12-es szám alatti lakóközösség, míg az intézmények közül a Percel Kúria lett a díjazott. Az elismerések átadását követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, amelyet a városvezető szegett meg.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Megkezdi a felkészülést a 2026-27-es kosárlabda szezonra az ASE. Ivica Skelin együttese ma este lép pályára az ASE csarnokban. A szezon első felkészülési mérkőzését az Atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata a PVSK Panthers együttes ellen játsza. A szervezők felhívják a szurkolók figyelmét, hogy a találkozót kizárólag a karzatról lehet majd megtekinteni. A pálya melletti ülőhelyek és a kihúzható lelátók zárva tartanak. Ez lesz a paksi kosarasok első megméretetése a közeledő bajnoki idény előtt. A találkozó ma este 6 órakor veszi kezdetét.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, folytatódik az Életmód magazinunk, benne pedig időről időre visszatérő, de valójában állandó szakértőnkkel, Tóth Rita életmód tanácsadóval, családterapeutával, természetgyógyásszal, life és business coachsal beszélgetünk arról, hogy hogyan élik meg a szépkorúak a mindennapokat, hogyan és mennyire vannak jelen az életünkben. Gondolkodjunk együtt a témáról. Ez tehát az Életmód magazinunk itt, a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: Milyen lehet idősnek lenni? Hogyan élik meg a szépkorúak a mindennapokat? És hogyan vannak jelen az életünkben? Mennyire részesei a nagymamák, nagypapák, a szüleink a hétköznapjainknak? Csinálunk-e közös programokat? Szerzünk-e együtt közös élményeket? Vagy csak egy gyors, hétvégi látogatásra marad-e idő? Félnek-e attól, hogy mi lesz akkor, ha nagyobb segítségre szorulnak? Ez tehát a témája a következő beszélgetésnek.
2: Gondolj bele egy picit, hogy milyen kép él ma manapság az emberekbe, hogy mit jelent idősnek lenni. Vagy például a média mit közvetít erről?
3: Hát több dolog is eszembe jut, például sokszor hallja az ember, hogy a 70 az most már 50. De közben vannak nagy különbségek, mert vannak, akik 60 évesen 80-nak érzik magukat, vannak, akik 80 évesen 60-nak érzik magukat, tehát nagy különbségek vannak, nyilván társadalmi helyzettől is függ ez.
2: Hol találkozol te például most egy, így mondjuk, hogy idősebb, tehát azért mondjuk egy 70-80 év közben, mert ugye hál' Istennek azért ebbe a világba kitolódott
3: igen,
2: az életkor. Tehát egyre tovább élünk az egészségügynek köszönhetően. Hol találkozol te az életedben, hol kapcsolódsz idősebb emberhez?
3: Igazából csak a nagymamámat tudom jobban említeni, vagy egy-két olyan ismerőst, aki egy baráti társaságban van, mert hogy a baráti társaság nagyon vegyes.
2: Vegyes. Aha, tehát akkor neked végül
3: igen.
2: is itt van ilyen kapcsolatod.
3: Igen,
2: az az igazság, hogy manapság nagyon sok embernek, most csúnyán szólva, az a kapcsolat az idősekkel, hogy már megint előttem totyog a boltba, a kosarával, arra támaszkodva, és nem tudok elmenni, mellette meg tömeg közlekedik, és ugye, mert hogy ugye ez neki ingyenes, és akkor nem bírok felszállni, meg leülni, meg át kell adni nekik, meg egyébként is nem úgy öltözik, meg nem olyan illata van, amilyet én megszoktam. Tehát az embereknek nagyon sok esetben megszűnt az a fajta évezredeken át tartó vélemény, hogy az idősnél van a tudás, nála van a tapasztalat, ő azt megosztja velem, én felnézek rá, figyelek, nem kell megfogadnom, de legalább meghallgatom. Most nem, most olyannak tűnik nagyon sok esetben, hogy félre kell lökni, mert csak itt totyog, motyog, semmi dolga nincsen már, és menjen el előlem.
3: Az jutott egyébként pont igen? eszembe, hogy régebben azért voltak olyan nyaralások, amikor a baráti társaság elment, és mondjuk a szülők is elmentek, vagy akár a nagyszülők is, de manapság szerintem az emberek nagy része nem is ismeri a barátainak a szüleit, mert hogy annyira nem jellemző az, hogy közös programok vannak a szülőkkel, vagy mondjuk egy kerti partin ott vannak, ott lehetnek akár mondjuk a szülők is, nagyszülők is.
2: Igen, tulajdonképpen a praxisomban két végletet látok, az egyik, amit te mondasz, hogy nem is ismer, mintha nem létezne.
3: Igen.
2: Tehát valamilyen szinte megtagadom a szüleimet, tehát nem akarom azt az életet folytatni. A másik oldal, meg aki annyira ragaszkodik, hogy elköltözni sem akar, és ha van párja, azt is mindenképpen ebbe a családba akarja beszuszakolni. De ugye a kép, ugye a közös nyaralásokról, Balatonparton, itton, ugye Nagyi főz, ugye haza tudunk menni, a papa kertészkedik, leszedi a gyümölcsöt. Tehát van sok olyan dolog, ami a mai világban már úgymond nem sik főzni. De ő még főz. Egyáltalán találkozhat a gyerekem, vagy én azokkal az ízekkel, vagy avval az élettempóval, hogy láthatja a fiam, lányom, hogy igen, lassú, de megcsinál mindent, hogy más módon, hogy a kertbe foglalkozik, hogy az állatokkal, hogy a főzése, hogy a főzés az egy szeretet átadás tulajdonképpen, amit elkészítesz, tehát sok esetben nem attól junk food, hogy olyan alapanyagból készül, hanem mert hogy gyári módon nem szeretettel, nem neked készül. Ezeket meg kell, hogy mutassuk a gyerekeinknek, de ha én már a szülőmmel nem úgy tartom a kapcsolatot, akkor ugye a gyerekemnek sem fogom ezt megmutatni. Vagy ugye az a, én már egészségesen élek, nem kell olyan étel, amit a nagyi főz. Dehogy nem, a gyereknek több mindennel meg kell ismerkedni, többféle ízzel, főzési stílussal. Én őszintén természetgyógyászként nem tudnék olyan táplálkozási módszert mondani, mindenféle típusú embernek, mindenféle élethelyzetére egyformán jó lenne. Nincs ilyen. Hadd ismerkedjen meg. Akkor lesz csak egy toleráns, illetve világra nyitott gyerekem, ha több minden értéket, értékrendet, tapasztalatot láthat a világba, és azt miért ne, akiben úgyis megbízom, a saját anyukám vagy apukám adja át neki.
3: Hogyan vannak jelen az életünkben az idősek, és hogyan lehet a generációkat közelebb hozni egymáshoz? Erről beszélgetünk Életmód magazinunkban Tóth Rita, életmód tanácsadóval, családterapeutával, természetgyógyásszal. Egy kis zene után visszatérünk Ritával.

0: Életmód magazin.
1: Az idősek mindennapjairól, megéléseikről, lehetőségeikről beszélgetünk Életmód magazinunkban Tóth Rita életmód tanácsadóval, családterapeutával.
2: És egyébként ami eszembe jutott, hogy van egy ismerősöm, idősebb ismerősöm, aki azt mondta, hogy bizony egyre inkább be kell rendezkednie arra, hogy idősen is egyedül kell neki mindent megoldania, mert hogy nem lesz segítség, hiszen a gyerekek már elköltöztek messzire, nem tudnak minden héten vagy két naponta hazamenni. Nehéz lesz, de egy idő után nyilván valakire rá fog szorulni, és ugye itt jönnek a képbe a különböző idős otthonok, amelyekből egyre több is van, meg egyre több férőhelyre lenne szükség.
3: Így van. Ugye amerikai filmekben már évtizedekkel ezelőtt láttuk ezt a problémát, ami nálunk ugye most ér ide, hogy most már nem sik együtt élni több generációnak. Hál' Istennek még vannak, de egyre kevesebben. Ugye nálunk pláne ebben a helyzettel, hogy külföldre nagyon sok ember elment például dolgozni, ez még inkább előtérbe kerül, de sok esetben, ha egy városban vagyunk, sincs türelmünk, időnk, vagy a munkánk nem engedi, hogy ezzel is foglalkozzunk. Úgyhogy ebben az esetben az idősebb embereknek kétféle lehetősége van. Ugye az egyik, ami azért mindegyikünkben bent van, hogy a saját kis lakásomat, házamat megtartani.
2: Igen, amit évtizedeken keresztül. Igen.
3: Már az anyukám is abba élt, ugye azért vannak olyanok is, ami több generáció óta, hogy akkor az a mi legyen oda, kiköltözik, eladom, tönkre megy, ha nem lakom benne. Tehát van egyfajta, maximálisan megértem, egy ilyen ragaszkodás. Ugye akkor megpróbálkozhatunk avval, hogy ha pénzünkből kitelik, hogy fizetünk valakit, aki időnként odajön, illetve a szociális intézményeknek is vannak ilyen időszakos, mondjuk ha éppen beteg, vagy valami gond, akkor elsegít, akkor el tudja látni, de egyébként nem kell neki. Én javasolnám, és nem nagyon sokan csinálják itthon, hogy költözzenek össze páran. Egyébként régen is
2: idős
3: ez nagy
2: emberek,
3: volt, idős emberek. Régen ezt édesapám szokta mindig mondani, hogy minden családban meg volt a kisasszony, aki nem ment férjhez, de az volt a funkciója a nagy családban, hogyha gyerek született, mindig ment segíteni, ha valaki megbetegedett, ment segíteni, ha öreg volt a családban, ment segíteni. Tehát a nagy családoknak volt egy saját betegápolójuk, most bocsánat, így mondom, valamelyik olyan hajadon hölgy általában a családba, aki nem ment férjhez, számára ez nem volt megterhelő. Akkor láttuk, hogy együtt tudnak élni 10-20-30 évet is, mondjuk így barátnőként. Együtt értik emberek.
2: Igen, csak ugye más lehet mondjuk összeköltözni mondjuk 70-valahány évesen, tehát amit beszéltünk, hogy már azért megvannak a szokásaink, megvan a helyünk, amit szeretünk, hát nagyon komoly kompromisszumokat kell kötni, és
3: lehet,
2: hát idősként már azért annyira kialakult a személyiségünk.
3: Lehet, hogy nem. Tehát lehet, hogy egy idősebb ember, ha összeköltözök, kevesebb kompromisszumot kell hoznom, mint mondjuk, ha most csúnyát mondok, mint a saját családommal, a gyerekeimmel és az unokáimmal élnék együtt. Mert hogy pont az jelent egy másfajta életmódot, életformát. De ez is alkatkérdése, mert van, aki, ahogy te mondod, szereti ezeket a megrögzött dolgokat, mindennapja úgy teljen el, ebből őt ne zökkentsék ki, és van egy-két olyan vagány nagyi vagy nagypapa, aki meg jön, megy, megismerkedik új dolgokkal, megtanulja a kütyüket használni, és élvezi azt, hogy ő még mozgékony, hogy ő még bármire képes. Tehát itt is azért különféle egyéniségek vannak, és ahogy mondod, igen, vannak ezek az idősek otthona.
1: Hogy miért félnek a családtagok attól, hogy idős otthonba költözön, szerettük, erről is lesz szó még a beszélgetésben, Életmód magazinunkban. Tóth Rita, életmód tanácsadó, családterapeuta a vendég.

0: Jogs FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
1: Sokan nagyon sokat tesznek azért, hogy minél aktívabban élhessék meg idős napjaikat, amik az egészségi állapotuk is engedi. Mások egyre kevesebben a családdal élnek. Ritka példa, hogy szépkorúak összeköltöznek, egyesek a házi segítségnyújtást választják, és egyre többen választják az idősek otthonát, vagy a család kénytelen ezt a lehetőséget választani. Sok család a mai napig lelkiismereti kérdést csinál abból, ha szerettüket idősek otthonába kell költöztetni, még akkor is, ha már 24 órás felügyeletre van szüksége, de a rokonok ezt egyszerűen képtelenek megoldani. Folytatjuk a beszélgetést Tóth Rita családterapeutával, életmódtanácsadóval, természetgyógyásszal.
2: Vannak olyan idős otthonok, amik tényleg színvonalasak is, illetve azért programok tekintetében is próbálják az időseket aktívan tartani, nem túl sok idős együtt, hanem úgy, hogy kényelmes legyen azért mindenkinek, aki oda megy. Persze nyilván ugye azért a családokban még benne van az, hogy vajon megtehetem-e azt, hogy én egy idős otthonba elviszem az én anyukámat, nagymamámat, sokan ebből még lelkiismereti kérdést csinálnak, mit mond a másik, hogy én nem tudom otthon gondozni.
3: Igazad van, és ezen igazándiból nem lehet segíteni. Én az időseknek mondom, hogy ők kérjék ezt. Én, ahogy itt például ezt elmondtad, meg elképzelem, meg ahogyan pár helyszínnel találkoztam már, sokkal értékesebb, ha ott vagyok valahol, ahol segítenek, ahol szakemberek vannak, ahol hasonló típusú emberekkel tudom az életemet élni, de programok is vannak a mozgástól elkezdve, a színházig, ugye attól függéppen, hogy milyen típusú, együtt elmenni, kirándulni, de jöhet oda a családom is, meg én is úgymond kimehetek hozzájuk nyári Szabira. Ezt én egy sokkal humánusabb, emberibb életnek érzem, mint esetleg otthon egymagamnak, és akkor attól félek, hogyha elesek, ki mikor talál meg.
2: Ki mikor tud jönni.
3: Egymagamnak nincs főzni, akkor már nem főzök, akkor nem úgy eszem, akkor az egészségem gyorsabban romlik, mintha mondjuk egy olyan helyen főznek rám, ahol dietetikus és egyéb szakértő van, aki ebbe tud segíteni. Én úgy gondolom, hogy e felé fog a világ elmenni. Minél színvonalasabb ilyen intézményeket csinálunk, szerintem egyre inkább azt mondom, hogy nem rossz ott az az élet.
1: Milyen idősnek lenni, hogyan élik meg a szépkorúak a mindennapokat, és hogyan vannak jelen az életünkben? Erről beszélgettünk az előző percekben Tóth Rita családterapeutával, természetgyógyásszal, egészség és életmód magazinunk.

0: Szőrünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

Paks FM, ami összeköt minket Életmód magazinunknak ebben a 60 percében, a szépkorúakkal foglalkoztunk egy kicsit, hogyan élik meg a szépkorúak a mindennapokat, hogyan vannak ők jelen az életünkben, és milyen lehetőségeik vannak időskorukban. Erről volt szó az elmúlt órában, a folytatásban pedig a hírek után a zenei nevelés lesz a témánk. Én Pusztai Krisztina vagyok, tartsatok velünk!

0: Életmód magazin.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
2: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznénk néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával között.

0: Íme nem is, maga a dal biztosan ismerős. Figyelj csak! És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket, Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Változik a védekezési stratégia Paksnál. A Dunán elhelyezett bárkákra a jövőben már más szakaszonkon lehet szükség a vízszint szabályozása és a védelmi munkálatok során, írja az MTI. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek este számolt be Facebook oldalán a Paksi Duna szakaszon zajló műszaki és védelmi munkálatok legfrissebb fejleményeiről. A tájékoztatás alapján a folyó vízszintjének alakulása és a fenékküszöbépítési munkálatok előrehaladása miatt a helyszínen állomásoztatott bárkákat átcsoportosítják, hiszen azokra a jövőben más kritikus szakaszon lesz szükség. A szakemberek továbbra is folyamatosan monitorozzák a Duna vízállását, és az aktuális hidrológiai helyzethez igazítják a műszaki beavatkozásokat a biztonságos üzemeltetés és vízellátás fenntartása érdekében. Hagyományos kenyérszenteléssel ünnepelt Paks augusztus 20-án. A városi megemlékezésen és új kenyérszentelésen Heringes Anita polgármester kiemelte, az idei év nagy kihívásai, köztük az aszály és az évelei hóhelyzet megmutatták, hogy semmi sem jár magától értetődően, mindenért meg kell küzdeni. A városvezető beszédében köszönetet mondott a paksi szakembereknek, akik szakmai alázattal és csendben végzett munkájukkal megmentették Magyarország energiaellátását. Külön hangsúlyozta a helyiek szolidaritását is, megemlítve a testvérváros Bisk templomának megsegítését, valamint a Dunán zajló fenékküszöbépítési munkálatok körüli összefogást. Heringes Anita plébánossal közösen kezdeményezte, hogy szeptembertől indítsanak gyűjtést a gyapai kápolna felújítására és megmentésére, mint mondta, hisz abban, hogy Paks városa összefogva csodákra képes. Szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a katasztrófa védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A katasztrófa védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárd város év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás mellett immár ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttesek 2 gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első félidőben eldöntötték a 3 pont sorsát több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Vindekker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Papp átadását és duplázta meg az előnyt. A második játék részben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 87. percben Zeke Mário kiállítás miatt idő előtt elhagyta a pályát, az eredmény már nem változott. A Paks 2-0-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban. A mérkőzést Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
6: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első félidőben. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkébe voltunk a pontoknak, szerintem a második félidőben mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos 2-0 jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első félidőben.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Paks FM, ami összeköt minket, folytatódik Életmód magazinunk, én Pusztai Krisztina vagyok, ebben az órában pedig a zenei nevelés fontosságáról, azon belül is a ringató foglalkozások céljáról hallhattok. Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna zenetanárral, ringató foglalkozás vezetővel beszélgettem.
1: Nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy mi is az a ringató foglalkozás. Nagyon sok édesanya, kisgyermekes szülő hallott már róla, biztos, hogy nagyon sokan részt is vettek már ilyen foglalkozáson, de vannak leendő szülők is, vagy olyan nagymamák, akik még nem tudják, hogy mi a ringató foglalkozás. Tisztázzuk ezt, és vesézzük is ki.
2: Hát röviden és nagyon szabályszerű mondattal fogom elmondani. Kisgyermekkori zenei nevelésnek nevezzük ezt, 0-3 éves korig, kodály elvek alapján. Az alapítója Gálnyi Grohlio Ilona, ő Forrai Katalin díjas énektanár.
1: Tehát ő dolgozta ki lényegében.
2: Ő dolgozta ki ezt a módszert, ő az alapítója. Én a legeslegelején csatlakoztam ennek a módszertani kidolgozásának a részéhez, és én az első tanfolyamon vettem részt. Én azóta lelkesen csinálom, és hozom, és a tanfolyam elvégzése után szinte azonnal 2006 novemberébe fejeztem be, és 2007 februárban kezdtem már. Nyilván Ilia vele sokkal előbb elkezdett foglalkozni, de hát ennek ki kellett csiszolódni.
1: Miért fontos a zenei nevelés?
2: Hú, ez egy fantasztikus hosszú téma, de kifejtem, hogyha úgy gondolod. Tehát, hogyha minél picibb korba kezdjük ezt a történetet.
1: Még mondjuk születés előtt?
2: Akár, tehát ezt szoktuk mondani, sőt, volt nálam is ilyen, hogy pocakkal jött az édesanyja, egyrészt, mert ott volt a nagyobb testvérke, de volt, aki azért jött, hogy mi ez, megnézze, és eljött néhány foglalkozásra a szülés előtt.
1: Adott visszajelzéseket? Volt, amit tapasztalt?
2: Hát, ezt azért konkrétan nem mondanám, hogy tapasztalt valamit, de hát ezt tudjuk már, hogyha a kutatásokból, hogy ők akkor már réges-rég hallanak. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy mitől, miért fontos. Ugye biztos ismered ezt a mondást, meg talán a rádióhallgatók is, nagyon elhíresült mondás, hogy Kodály Zoltán egy nemzetközi zenei nevelési kongresszuson, ő ezt mondta, hogy mikor kérdezték tőle ott a résztvevők, hogy mikor kell elkezdeni a gyermek zenei nevelését. A válasz a születése előtt az édesanyja pocakjába, tehát a várandóság idején, hiszen hal. Ezt az előbb beszéltük.
1: És ugye nem is mindegy, hogy mit hall. Mennyire igényes az a zene, amit ő hall, és mennyire élő az a zene, amit ő hall.
2: Hát nyilván szűrőkön keresztül, én a harmadik gyermekemet az utolsó 6 hétben végig feküdtem, na mit tett anya, a kézimunkázás és Vivaldi és Mozart zene. Tehát ez úgy azért, és muzsikusa az illető fiacskám, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindentől függetlenül genetika és a többi biztosan hatott.
1: A későbbiekben milyen jótékony hatásai vannak a gyermekre nézve, vagy akár már a foglalkozások után, egy-két foglalkozás után?
2: Hát egy-két foglalkozás után azért nem lehet lemérni. Egy biztos, hogy ugye a foglalkozásoknak a lényege az Illi szavaival élve élményt nyújtani. Na most élmény nélkül befogadás, ugye ezt is tudjuk, ismerjük, nincsen. Tehát elsősorban az édesanyja érezze jól magát, neki is élmény legyen, hiszen együtt csináljuk a foglalkozást, nem a foglalkozásvezető. És utána, ha neki az élmény, akkor a picinek is élmény, ez nyilvánvaló, ez oda-vissza megy. Na most az élmény, ha élményem van, azt befogadom, akár ösztönösen, akár tudatosan, a picikék nyilván spontán csodálatos élményeket élek én meg, amit visszakapok a piciknek a reakciójától. Tehát azt kérdezted, a legeslegén csak nagyon eltértem, hogy milyen hatásokat vált ki. Hát ugye ez bizonyított, hogy a zenei tanulás, tehát a hangszertanulás, stb. Zenével való foglalkozás egyáltalán mindkét agyféltekét igénybe veszi. Tehát ez hat az érzelmi, elsősorban piciknél érzelmi fejlődésre, értelmi fejlődésre, mozgásfejlődésre, beszédfejlődése, szinte mindenre, amire egy picikének szüksége van. Egy biztos, hogy én különbséget teszek akkor, amikor 3 évesen bejön a zeneiskolába egy kisgyermek az édesanyjával, hogy ringatos volt, vagy nem.
1: Ez abszolút érezhető.
2: Abszolút érezhető. Nem beszélve arról, hogyha 2 évig ringadóra jár, akkor ugye hát akkor már beszélnek a gyerekek. Tehát egyszerűen azokat az anyagokat, amiket ott játszunk velünk, énekelünk nekik, azt ők ismerik. Avval lehet dolgozni tovább. Az utcáról bejövő kisgyerek az ott kap először ilyen impulzusokat, meg az óviba.
1: És óriási lemaradása van a többiekhez képest.
2: Egészen máshol tart. Tehát én már mondtam azt is, kimertem jelenteni ringatós édesanyáknak, hogy ez más most sok éves tapasztalat, mert 3-4 éves kor között van egy ilyen ringató énekes óvoda, ami tulajdonképpen előkészíti a zeneóvodát. Hogy én velük úgy tudok dolgozni, amikor 3 évesen elhozzák őket, mint egy 3,5, vagy fordítsam vissza, mint egy másik gyerek 2,5 éves korát. Annyira, és ez nem bebeszélés, tehát ez már tapasztalat.
0: Hogy hogyan zajlanak a ringató foglalkozások, erről is beszélgetünk még Lezsákné, Szekszárdi Zsuzsanna, zenetanárral, foglalkozás.

0: Ez a Paks FM Életmód magazinja.
1: A Paks FM Életmód magazinjának vendége ebben a 60 percben Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna, zenetanár, ringató foglalkozás vezető, akivel a zenei nevelés fontosságáról, a ringató foglalkozásokról beszélgetünk. Sok mindenről szót ejtettünk már néhány dallal ezelőtt, de hogy pontosan hogyan zajlik egy ringató foglalkozás, arról még nem beszéltünk, hogy milyen hosszú, ez is kiderül mindjárt.
2: Egy órás foglalkozás?
3: 30 perc.
2: 30 perc.
3: 30 perc.
2: A gyerekek picik, figyelme miatt?
3: Igen, a picik tűrés a 30 perc. Ez nagyon érdekes. Ez is élesen kiderül. 30 perc után kezdenek nyugtalanok lenni, nem úgy figyelnek. És egyébként itt ebből kapcsolatban akarom mondani, hogy nem igaz, hogy nem figyelnek. Tehát, hogy ez egy pes felfogás, hogy a gyerkőc nem tud figyelni, akkor is figyel, ha mászkál, akkor is figyel, hogyha a szék alatt van, ő hallja és hazaviszi. Nyilván az édesanyja, ha otthon gyakorolja vele, idézőjel. Tehát 30 perc, az az igazság, hogy azért 30 percet tervezzük mi, és már ez be is járatodott nálam, hogy olyan a foglalkozás időpontja, de én szeretem a végén, mert élő hangszeres játékot is alkalmazunk, a mamáknak egy kicsit zenélni, és akkor ott a végén egy pengetős hangszerrel elgéneklünk egy-két népdalt, és akkor úgy távoznak ők utána. Akkor már a gyerekek, ha figyelnek, ha nem, ha másznak, ha nem, ez még az édesanyáké.
2: És a ringató foglalkozásokon vannak öbeli játékok.
3: Van.
2: Erről
3: nagyon
2: mit
3: sok.
2: Kell tudni?
3: Tehát az öbeli játék az szinte az egyik fontos része a foglalkozásnak. Úgy hívjuk, hogy két személyes kapcsolat. Tehát abban a szituációban ül a széken az édesanyja, vagy lent a szőnyegen, és a gyermek szemben van vele. Nyilván, ha sokan vagyunk, a kicsi félig meddig kifordul, vagy engem figyel, de az öbeli játék lényege két személyes kapcsolat édesanyával, vagy nagymamával, vagy édesapával. Tehát aki
2: apukák
3: ott van
2: is
3: vele.
2: Szoktak egyébként menni?
3: Sajnos nagyon ritkán, de előfordul. És amikor közös nagy bemutatónk van, általában advent körül szoktunk, akkor nagyon lelkesen ott vannak, és énekelnek, és nézik, hogy mi történik. Tehát öbeli játékok. Az öbeli játékok lényege az elsősorban az érzelmi kapcsolat erősítése az anya és a gyermek között. Ez óhatatlan egy ilyen szituációban. A másik, hogy minden játék mozgással történik. Na most a mozgás alapeleme egy kisgyereknek, még a picurinak is. És ha mondóka, ha dalos az az énekes játék, vagy öbeli játék, kétféle elnevezése van, akkor ott lüktetünk, és megtörténik az első tulajdonképpen általunk tudatos, neki spontán zenei készség, fejlesztés, ritmus. Ugye, mert ez a lüktetés hol gyors, hol lassú, hol nyugodt, hol csendes, és itt már dinamika következik, és a másik pedig, hogy ezek a térbeli játékok pedig, ezek nagyon régiek, mert csak a hagyományosokat használjuk, tehát kutatva a könyvekben is azok vannak, nyilván én is kutatok, ezek térbeli mozgások is. Tehát döcögtetünk, ugye, akkor ez a fajta lüktetés, hogyha jobbra-balra úgy hívjuk hajcálunk, az már térben van. Ha egy picikét leengedjük, leejtjük, ha van egy lovagoltató, a végén hó, hús, fönt vannak. Tehát ez valami egészen komplex
2: és
3: adása.
2: Hogyne?
3: Ne, nagyon szeretik. Nagyon. Csiklandoz. Ajajajajaj. Igen, nagy kacagások. És akkor jönnek a testrészek, vannak az arcmutogatók. Ez mind öbeli játék. Arcmutogatók, dallammal. Prózába, tenyeresdi, lábasdi, tehát minden megtörténik, ami körülötte van. Ami, hát kinyitjuk az ablakot az életre gyakorlatilag.
2: És azt is olvastam, hogy nagyon fontos az, hogy a régi, hagyományos dalokhoz ragaszkodtok, és mindenképpen az élő zenéhez, és hogy az anyuka otthon is tudja ezt a kicsivel végezni.
3: Hogyne,
2: tehát
3: hogyne.
2: Ez a lényege, hogy mindenképpen, tehát ne CD-t rakjanak be otthon.
3: Ott szó nincs róla, tehát itt ott ki is hangsúlyozzuk meg, ők ezt azonnal fel is veszik, az édesanyák, hogy ami itt történik, az lenne a jó, hogy otthon is történjen, hiszen mintaadás, mint mondtam az elején, és csinálják. Mert azt látom, amikor tudja, hogy mit énekeltünk, mit mondunk, sőt van olyan, aki utána jön, hogy ennek a szövegét, a harmadik sorát nem jegyeztem meg, mondd el még egyszer, és hát van szakirodalom idézőjelben, a ringatókönyvek, a zöld, a lila, a piros, a kék.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna ringató foglalkozás vezetővel, témánk a zenei nevelés fontossága és a ringató foglalkozások.

0: Vendégünk továbbra is Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna, ringató foglalkozás vezető, akivel beszélgettünk már arról, hogy mi is a ringató, miért fontos a zenei nevelés, de még nem vesőztük ki a témát. Hány éves korig ajánlott egyébként?
1: 3 éves korig ajánlott. Na most írtó érdekes élményem az, amikor az édesanyja a nagyobbik gyermeket valamiért nem tudja elhozni, hozza a picót, és mondjuk eljön egy 4-5 éves. És élvezi a ringatót. Valószínű, hogy olyan erősek voltak a kisgyereki impulzus, tehát a csecsemőkori impulzusok, hogy neki ezt tetszik, vagy látja otthon, és milyen jó a picinek, hogy az anya ezt vele csinálja. Tehát ez is írtó érdekes megfigyelni, hogy hogy lehet az, hogy a 4-5 évesnek is élmény ez.
0: Még mindig.
1: És még mindig. Hiszen, és hát a hangszer. Tehát egyszerűen már szinte, amikor előveszem a hangszert, ugye már tudják.
0: Felfigyelnek.
1: Olyan néma csend lesz, még ha addig nyüzsögött is. Minden megáll. Az egy csoda. Szóval sokszor, amikor a hangszeren ott elművelek egy kis gyermekdalt vagy népdalt, akkor a hátamon fut az hideg, nem magamtól, attól, ahogy ők reagálnak. Az ennél. Hát én nagyon-nagyon örülök, hogy megismertem ezt a programot, és mellette döntöttem.
0: És fontos az, hogy közösségben vannak, gyerekekkel találkoznak, más gyerekekkel találkoznak, illetve ez az édesanyáknak is nagyon sokat tud adni, nem? Hogy kimozdulnak, tudnak beszélgetni dolgokról, és olyan dolgokról, amik őket érintik, akár a gyermekkel kapcsolatban.
1: Így igaz, ott előtte, utána komoly barátságok fűződnek, hallom, hogy megbeszélik, hogy hol, mikor, stb. Gyerekek is azonnal szocializálódnak, barátkoznak. Hihetetlen. Mennyire fontos, hogy látsz 7-8 hónapos gyereket, akinek már természetes közeg, hogy emberek között vagyok.
0: Azt beszéltük, hogy az édesanyáknak mit adhat, és te is már utaltál rá, hogy van, amikor megborzongsz attól, hogy milyen hatással van rájuk a zene, és olykor milyen csodálatos maga a csend is, de mit kapsz tőlük minden egyes foglalkozáson, vagy akár időről időre? Mi az, amit megélsz?
1: Tulajdonképpen kezdjük azon, hogy az önmagam fejlesztése. Tehát én klasszikus zenén nőttem, klasszikus zenét műveltem, azt tanítottam, fuvolatanár voltam. A ringató alapja a népzene. Tehát ugye ez megint egy kitekintés, egy másik műfaj. Ebben annyira voltam otthon, amíg az zenejártalmas iskolába jártam, ott népdalokat énekeltünk.
0: Kiléptél a komfortzónádból?
1: Igen. Igen, kiléptem több szempontból. Tehát én ugyanúgy megtanulom a nem ismert új népdalokat, majd erről külön beszélek a fejlesztésről önmagam, és a kollégáim. Tehát ugyanúgy megtanulom, begyakorlom az őbeli játékokat, azért azok már mennek 10 év alatt, de azokat is ott színesíteni egy kicsit, egy picit gazdagítani, úgyhogy az eredetihez ragaszkodsz. És hát a hangszerek. Hát fuvoláztam és furujáztam. Na de hát a furujából is van népi furuja, van klasszikus furuja, én ugye azt műveltem, jöttek a népi furuják. Abból is van pici, kicsi, nagyobb, más hangolás. Ugye ez már szakma. Ezeket nekem meg kellett tanulnom. Ezt is a ringatótól kaptam. Soha életemben pengetős hangszeren nem játszottam. Mi történik? Igény volt. Boldoggá teszi őket. Engem is. Gitár, ukulele, koboz. Jelenleg a citerát kóstolom. Azt gondolom, hogy itt már azért megállok, mert ez eléggé összeállítható úgy, hogy egy hónapon belül, vagy mondjuk negyedéven belül hányszor használod azt a bizonyos pengetőst, amit éppen akkor jól begyakorolsz. Tehát a felkészülés. Nagyon komolyan veszem, mert hát adni csak úgy lehet, ha én 100%-ig biztos vagyok abban, amit adok. Ezt kaptam. Ez fantasztikus.
0: Feltöltődve távozol, amikor vége?
1: Katarzissal. És nem vagyok egyedül. Tehát, és nyilván a reakciók olyanok, amit adok, ezt nagyon sokan átélhetik azok, akik, ez nem előadó művészet, hanem akik adnak, azok visszakapnak. Sokszorosan. Visszakapom a hálát az édesanyáktól. A piciktől a reakciók. Nincs egyszerűen, egy szebb korosztályt ismerünk? A 0-3-ig nem hiszem. Nagyon sokat tudnék erről beszélni, de azt hiszem a lényeget elmondtam.
0: Hogy milyen alapokat adhat a ringató foglalkozás akár egy későbbi zenei pályához, erről is beszélgettünk még Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna nyugdíjas zenetanárral, ringató foglalkozás vezetővel a Paks FM életmód magazinjában.

0: Paks FM, ami összeköt minket, még vendégünk Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna, ringató foglalkozás vezető, nyugdíjas zenetanár, aki mesélt már arról is, hogy ő mi mindent kap egy-egy ilyen ringató foglalkozásnak köszönhetően, és arról is mesél, hogy akár zenei pályára is mehetnek azok, akiknek a ringató foglalkozással kezdődött a zenei nevelésük.
1: Vannak olyan gyerkőcök, akiknek a későbbi fejlődését nyomon követed?
2: Hogyne?
1: És hogyne? Barátság alakult ki akár az édesanyával?
2: Hogyne? És... Nem is kevés. Nem is kevés. És hát amíg ugye én nem régóta idézőjelben, mert még tanítottam, mint nyugdíjas, tehát én le is tudom azt venni, és látom, hogy kik kerültek zeneiskolába.
1: Lehet egy út a zeneiskola a ringató foglalkozások után?
2: Hát most egy zenetanárnak tudat alatt nem, de nyilván nem semmiféle erőszak vagy tudatos befolyásolás. Vannak élő példák. Olyan élő példáim vannak tehát a felépítés ringató. Ringató énekes óvoda 3-4 éveseknek. Én idáig ringatozom, utána jön a zeneóvoda, amit én, tehát az 5 évesektől fölfelé én kokas módszerrel dolgozom. Az már nem az a megszokott zeneóvodi módszer, amit az óvodákban kapnak a gyerekek, pont azért én ezt tanultam meg. Itt más dolgok is történnek. Nyilván kiindulunk a hagyományból, az ismert dalokból, és abból fejlesztjük ki az zenei figyelemre nevelés, kreativitás, improvizálás, zenére mozgás, tehát az egy másik történet, de hát most nagyon a ringató elveszi, és elég is.
1: Nagy az érdeklődés egyébként?
2: A ringatóra? Hullámzó. Azt mondhatnám, hogy nagy. De az évszaktól függően, amikor járvány van, amikor tél van, tehát vannak időszakok, amikor a hullámvölgy lent van, hiszen valószínű betegség, bármi, hát főleg az, akkor kevesebben járnak. Mikor beindul szeptemberben, nagyon sokan vannak. Tehát olyankor volt olyan szituáció, hogy ki kellett nyitni az ajtót, nem fértünk el. Én elégedett vagyok. Nyilván a kezdetek mindig nehezen mennek, hiszen nem volt gyakorlatom, hogy keresek helyszínt, hogy állítok be valahová, hogy ez vagyok én, és ezt szeretném csinálni, hiszen azt se tudták, mi az a ringató. Hál' Istennek ez ma már nem így van. Tudják, hogy mi a ringató.
0: A ringató foglalkozás a zene, mese, vers, ének és szeretetteljes ölelés világát, védett atmoszféráját teremti meg. Megnyugvás a babának és feltöltődés a mamának is. Ki lehet mozdulni, lehet édesanyákkal beszélgetni, barátságokat kötni, és jól érezheti magát baba és mama egyaránt. Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna nyugdíjas zenetanárral, ringató foglalkozás vezetővel beszélgettünk erről a fejlesztő foglalkozásról és a zenei nevelésről.

0: volt a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
4: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. A Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. A fekete-fehér rendszerű öltöző hiánya miatt a szennyezett és tiszta ruházat elkülönítése nem volt biztosított, ami növelte az úgynevezett másodlagos expozíció kockázatát. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a bal oldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a Nemzeti Ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve Katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
6: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolguk, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
5: Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a katasztrófa védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttese 2 gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első fél időben eldöntötték a 3 pont sorsát, több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Windecker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Pap átadását és duplázta meg az előnyt. A második játék részben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 87. percben Zeke Mário kiállítás miatt idő előtt elhagyta a pályát, az eredmény már nem változott. A Paks 2-0-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban. A mérkőzést Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
7: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első fél időben. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkébe voltunk a pontoknak, szerintem a második fél időben mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos 2-0 jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első fél időben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
3: Robinak köszönjük a híreket, ez már a Best of óránk a 80-as évek legjobb zenéivel. Vem, Odyssey, Omega, Depeche Mode velük startol el ez a 60 perc. Én Pusztai Krisztina vagyok, az Életmód magazin után pedig még ebben az órában is számítok a figyelmetekre. Egy születésnapos amerikai énekesnőt is köszöntünk a Best of órában. A 80-as évek egyik legnagyobb slágerét adta csapatával ez a bizonyos énekesnő a világnak. Részletek hamarosan.
0: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, a Best of órában születésnapozunk is. Ma ünnepli születésnapját Debbie Patterson, ha The Bangles dobosa, énekese és gitárosa, aki Deborah Mary Patterson néven látta meg a napvilágot 61. augusztus 22-én Kaliforniában, és már egészen fiatalon elkezdett dobolni nővére Vicky különböző zenekaraiban. Érdekesség, hogy mindössze egyetlen hivatalos dobórán vett részt, a hangszeres tudását elsősorban más dobosokat figyelve sajátította el. 81-ben Vickyvel és Susanne Hoffszal együtt megalapította a Bangles-t, amely előbb a Los Angeles-i Underground színtéren vált ismerté, aztán a 80-as évek egyik legsikeresebb női zenekara lett. Debbie nem csak dobolt, hanem több dalban énekelt is. A zenekar feloszlott egy időben, aztán később újra összeállt, Debbie pedig azóta is rendszeresen fellép és dolgozik a zenekarral. Ma tehát őt köszöntjük, és ha már születésnap, akkor jöjjön egy igazi Bangles klasszikus.

0: Best of 80-as évek, egy órán keresztül.
1: Mama, kérlek, meséld el nekem.

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

azt hiszem, véletlen csupán, hogy éppen ő az én apám. Hisz jól tudod, nem kértelek,

0: meghalok. Még tudnom kell, miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok. Most megint egész másra gondolok. Lesz majd talán, igen, lesz majd valaki, és tőlem is megkérdezi. Mit mondjak én majd ő neki? Mit mondjak én?
1: Paks FM Best of 80-as éve. Egy órán keresztül, déltől egyig.

Paks FM, ami összeköt minket. Vannak olyan dalok, amelyeknek első ütemeitől szinte már azonnal megmozdul a közönség. Ilyen az osztrák Opus 1984-es világslágere, a Live is Life című dal, aminek különlegessége, hogy egy Uberwarti koncerten született meg igazán. A zenekar 11. születésnapján játszotta el először, majd egy technikai hiba miatt meg kellett ismételniük, és így született meg az a legendás koncertfelvétel, amelyen a közönség együtt énekel a zenekarral. 85-ben a dal Európa számos országában listavezető lett, és az Egyesült Államokban is bekerült a Billboard Top 40-be, azóta igazi stadion és sporthimnusszá vált. Nem véletlen, hogy 2024-ben a női kézilabda Európa-bajnokság hivatalos dala is volt. Nem hagyjuk ki a Best of órából, a 80-as évek legjobb zenéi forognak, köztük az Opus felvétele.

0: Paks FM, ami összeköt minket. Ennyi volt már a Best of óránk. A 80-as évek dalai közül válogattam nektek szűk 60 percen keresztül, előtte pedig az Életmód magazinban egy kicsit az idősek mindennapjaival, lehetőségeivel is foglalkoztunk, hogy hogyan élik meg a szépkorúak az időskort, illetve a zenei nevelés is témánk volt, és persze Életképek Tinédzser Országból című rovatunk is jelentkezett, de hoztam programajánlót és naptári kitekintést. Köszönöm, hogy velem töltöttétek az elmúlt 4 órát, most búcsúzik Pusztai Krisztina, de ne menjetek sehová, hiszen a hírek után indul a szabad péntek Best of, de lesz Top 50 is. Szép hétvégét!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most... Következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 22-e szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Elszállíthatják Paksról a Dunára helyezett bárkákat, kápolna felújításra indulhat gyűjtés Pakson, hazai pályán játszott bajnokit a PFC, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Változik a védekezési stratégia Paksnál. A Dunán elhelyezett bárkákra a jövőben már más szakaszonkon lehet szükség a vízszint szabályozása és a védelmi munkálatok során, írja az MTI. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek este számolt be Facebook oldalán a Paksi Duna szakaszon zajló műszaki és védelmi munkálatok legfrissebb fejleményeiről. A tájékoztatás alapján a folyó vízszintjének alakulása és a fenékűszöbépítési munkálatok előrehaladása miatt a helyszínen állomásoztatott bárkákat átcsoportosít, hiszen azokra a jövőben más kritikus szakaszon lesz szükség. A szakemberek továbbra is folyamatosan monitorozzák a Duna vízállását, és az aktuális hidrológiai helyzethez igazítják a műszaki beavatkozásokat a biztonságos üzemeltetés és vízellátás fenntartása érdekében. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a baloldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve Katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
3: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep, és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolg, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
2: Hagyományos kenyérszenteléssel ünnepelt Paks augusztus 20-án. A városi megemlékezésen és új kenyérszentelésen Heringes Anita polgármester kiemelte, az idei év nagy kihívásai, köztük az aszály és az évelei hóhelyzet megmutatták, hogy semmi sem jár magától értetődően, mindenért meg kell küzdeni. A városvezető beszédében köszönetet mondott a paksi szakembereknek, akik szakmai alázattal és csendben végzett munkájukkal megmentették Magyarország energiaellátását. Külön hangsúlyozta a helyiek szolidaritását is, megemlítve a testvérváros Bisk templomának megsegítését, valamint a Dunán zajló fenékküszöbépítési munkálatok körüli összefogást. Heringes Anita plébánossal közösen kezdeményezte, hogy szeptembertől indítsanak gyűjtést a gyapai kápolna felújítására és megmentésére, mint mondta, hisz abban, hogy Paks városa összefogva csodákra képes.
1: Paks FM hírek.
2: Ünnepi keretek között ismerték el a kiemelkedő szakmai és közösségi munkát augusztus 20-án Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya polgármester beszédében az összefogás és a teremtő munka fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a település fejlesztésében és a helyi közösség életében a mindennapi együttműködésnek és egymás segítésének kell meghatározónak lennie. Az eseményen átadták a település rangos elismerését, a Merész Konrád díjat, amelyet idén két mesterpedagógus, Lukács Józsefné és Ferenc Éva vehetett át több évtizedes, lelkiismeretes óvodapedagógusi munkájukért. A fiatal tehetségeket is díjazták, a Kolónia Alapítvány tanulmányi ösztöndíját 9 diák érdemelte ki kimagasló tanulmányi, sport vagy kulturális eredményeiért. Emellett kihirdették a Virágos Bonyhádért program győzteseit is, társasház kategóriában a Madách Imre utca 12-es szám alatti lakóközösség, míg az intézmények közül a Percel Kúria lett a díjazott. Az elismerések átadását követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, amelyet a városvezető szegett meg. A szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a Katasztrófa Védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A Katasztrófa Védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárd város év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás mellett immár ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyított a szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét. Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a Katasztrófa Védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttesek két gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát több mint 4200 néző előtt. A

0: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első félidőben. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkébe voltunk a pontoknak, szerintem a második félidőben mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos kettő jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első félidőben.
1: Megkezdi a felkészülést a 2026-27-es kosárlabda szezonra az ASE. Ivica Skelin együttese ma este lép pályára az ASE csarnokban. A szezon első felkészülési mérkőzését az Atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata a PVSK Panthers együttes ellen játsza. A szervezők felhívják a szurkolók figyelmét, hogy a találkozót kizárólag a karzatról lehet majd megtekinteni. A pálya melletti ülőhelyek és a kihúzható lelátók zárva tartanak. Ez lesz a Paksi kosarasok első megméretetése a közeledő bajnoki idény előtt. A találkozó ma este 6 órakor veszi kezdetét. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en. Egy óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Weiss Józsival, én Harmad Kabi vagyok, ez még mindig a Szabad Péntek, és továbbra is a közélet történéseiről beszélünk kötetlenül, méghozzá most elsősorban a Paks és a paksi atomerőművet érintő dunai helyzet volt eddig a téma, és maradunk is ennél, mert ez szolgáltat rengeteg

0: rengeteg megbeszélni valót. Többek között az ATV-n megszólalt Márta Imre, aki azt nyilatkozta, ugye, hogy 2018-ban ő már írt egy, nem is nyilatkozta, hanem 2018-ban ez már tényszerű, mert lejött a HVG-n is, meg több helyen is annak idején, írt egy levelet, ő akkor MVM vezér volt, és Süli Jánosnak, aki akkor tárca nélküli miniszter volt talán, hogy hát át kellene gondolni ezt a Paks 2 beruházást, át kellene tervezni, és Márta Imre azt is mondta, hogy 10-15 éven belül megújuló villamos energia termelés több szezonban és napszakban is ki fogja szorítani a Paks 2-t. És hát ez itt a kérdés, hogy most ezt látjuk, hogy ez a helyzet, ez rávilágít arra, hogy igazából Paks 2 már pont ugyanúgy nem egy ilyen teljesen fixen megbízható, vagy az atomerőmű egy fixen megbízható energiatermelési mód, mint mondjuk a napenergia, vagy a szélenergia, vagy pedig ez most egy egyszeri eset szerintetek, és igazából hát van ilyen, de ezen túl leszünk, és utána megint 40 évig nem lesz ilyen.
1: Én azt gondolom, hogy az atomerőmű, mint létesítmény, az ugye most megosztó lett, viszont az atomerőben dolgozó emberek, ugye most nagy hírók lettek, mert ugye folyamatosan dicsérik őket a szaktudás, stb. Tehát az mindenféleképpen ennek a válságnak egy hozadéka, hogy a Paks 1-nél dolgozó emberkék szét vannak dicsérve, gyanítom, hogy jogosan. Tehát mivel nem, de hogy elismerik őket. Tehát ez egy nagyon, nagyon pozitív hozadék. A negatív az, hogy mint létesítmény, hogy ez ennyire sebezhető? Tehát és itt lehetne egy picit a kommunikáción csavarni, hogyha ennyire bajba vagyunk, hogy nincs Paks, akkor ez annyira fontos, és a Paks 2-re is rá lehetne ezt ültetni. Érted? Tehát összecsatolni a kettőt, hogy maga az atom energia, hogy az zsinór áram mennyire fontos. És lehet, hogyha tényleg le kell állítani az erőművet. Nem tudjuk. Bármi. Nem. Lehet, hogy annak a hiánya fogja megmutatni, hogy igen, lesz ilyen majd akkor is, amikor a Paks 1. De jó, vannak technológiák, meg Amerikában már 100 évre, meg nem tudom, de hogy előbb-utóbb, tehát hogy a Paks 2 kommunikációjába is bele lehetne ezt nyugodtan vinni, hogy pontosan azért kell. Jó, ez a hűtőtornyos megoldás, és mindig azt mondja, itt a kérdés az, hogy kell vagy nem kell. Ugye mindig ez az alapkérdés. Én elkötelezett híve vagyok, én azt gondolom, hogy ha venni kell valamit, az mindig drága. A vantól nem kell félni, meg ilyeneket mondhatnék, amit ugye anyám szokott nekem még osztani.
2: Klasszikus, igen.
1: És akkor utáltam, hogy ezeket mondja, viszont nagyon igaza volt. Mint ahogy most nekem gyanítom. Vagy szeretném hinni. És most lehetne a kommunikáció belevinni azt, hogy jó, ez van, és hogy mennyire fontos a zsinóráram, hogy ne legyen drága. És a másik kérdés, ha tényleg piaci áron adnánk, tehát meg lenne a számlázásban az, hogy este 5 és 10 között ennyit fogyasztottál, ez ennyibe kerül, és látná a fogyasztó, mindjárt azt mondaná a klímát üzemeltető, hogy apa, 10-szörös árat fizetünk ezért a 3 óráig, mint egész nap ment. Igen, hát nagyon nagy az amplitúd, nagyon nagy az eltérés. Tehát ezt kéne végre valahol tudni. És én nagyon bízok benne, hogy nem kell leállítani az erőművet, viszont itt most ugye ráfókuszálunk. És ugye a másik, akik viszont nem erőműpártiak, mondják, hogy hát ugye, mi újság van. És én úgy gondolom, hogy érdemes ezt átgondolni, és ugye a hűtőtornyok irányába elmenni, ami egyébként egy magyar találmány, nem tudom, tudtok-e róla, ezt egy magyar mérnökök találták ki, ezt a zárt rendszerű hűtőtornyos hűtést, sokkal-sokkal kevesebb víz kell hozzá, nyilván költségesebb, de én azt gondolom, még mindig az a véleményem, hogy kell, igenis kell a Paks 2, kell a Paks 1 üzemidő hosszabbítása, mert átgondoltam, vagy átgondolatlanul, de olyan ipari beruházások jöttek Magyarországra, aminek igen-igen nagy az energiaigénye, és ezt ki kell elégíteni. Ennyi.
0: Tamás, a gondolatot ne felejtsd el, mert láttam, hogy nagyon szeretném mondani valamit, csak annyit hagyj fűzek ehhez hozzá, amit a Józsi mondott, és kérdésként akkor neked odadobom, hogy ugye itt a kommunikációról beszéltél, és nem lehet, hogy jó lenne az, hogyha egyébként a szakemberek kommunikálhatnának, mert most is az van, hogy az MVM nem engedi a szakembereket kommunikálni, többek között a paksi médiával. Tehát hiába szeretnénk, hogy bejöjjön olyan, aki ért az atomerőműhöz, hiába szeretnénk azt, hogy elmondja nekünk valaki a mi nyelvezetünkkel azt, hogy ő szakmailag hogy látja ezt a helyzetet, nem engedik be. És bocsi, de szerintem a politikusoknak a renoméja az jelenleg a béka segge alatt van, még akkor is, hogyha most Magyar Péter a valaha volt legnagyobb kétharmaddal nyerte meg a választásokat, attól ő még a lakosság egy részének a szemébe pont ugyanúgy semmit nem ér a szava. És miért nem lehet akkor ebben elengedni...
1: Tehát szakmai igen. tekintetben.
0: Igen, hát szakmai tekintetben persze erről igen. beszélünk, de akkor miért nem lehet elengedni ezt, hogy én kommunikálok mindenhol. Én nem igénylem, bocsánat, hogy ő itt két naponta Pakson megjelenjen és adjon egy sajtótájékoztatót. Én azt igénylem, hogy a paksi mérnök, aki végigjárta a ranglétrát, és pontosan tudja azt, hogy mi zajlik ott, ő beszéljen nekem. Nem kell a politikus, bocs.
2: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Na és akkor most neked dobom
2: na
1: ezt
2: pont oda, ez lett volna egyébként a kérdésem, amellett, hogy akkor Heller forgóféle, tehát, hogy a,
3: ja,
2: tudjuk, tegyük oda, én is úgy néztem utána,
3: mert
2: tudtam, hallottam, magyar de mérnök. Most én nekem se volt meg, de megkerestük, ezért fontos, hogy büszkék lehessünk valamire, hogy ha ez magáncég lenne, akkor is ilyen állapotok lennének? Tehát most bocsánat érte.
3: Hát, gyanítom,
2: tehát én
3: nem.
2: Azt gondolom, hogy a szivattyút nem 24-be kezdték volna elépíteni, a MOL meg tudta csinálni, gyerekek. Most tényleg az a kérdés, és most azért mi rengeteget szenvedünk attól, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem a szakma az elsődleges bizonyos szempontból az atomerőműbe. Tehát az, hogy tudunk belőle így van rezsit csinálni, csökkenteni, meg tudjunk kommunikálni a bevételé, stb. Meg ugye mindig ment, hogy amikor a költségvetés kicsit rosszabbul állt, akkor 100 milliárdot befizetett az MVM honnan? Hát innen. Tehát az a kérdés, hogyha ennek úgy van gazdája, ahogyan nincs, és most elnézést kérek mindenkitől, tehát most nem azt akarom mondani, csak azt gondolom, hogy amikor a politikai célok megelőzik a szakmát, az soha nem jó.
3: Hát persze, hát ezért szavaztunk arra, hogy legyen egy kis szakmaiság. Én látok benne szakmaiságot, nyilván a kommunikáció, azt majd ki fog derülni, hogy miért Magyar Péter.
2: Jó, nem három hónap alatt dől el, tehát persze, ez biztos. Tehát de mi szóljunk most, hogy ez
1: nem
2: egészséges.
1: Oké.
2: Igen.
1: És egyébként, hogyha már itt az atompárti meg atomellenes vonalon beszélünk, akkor teljesen egyértelműen azok számára, akik egyébként atomerőmű pártiak, ez lenne az érdeke, hogy olyan emberek adják el az atomerőművet, akik értenek hozzá, akik hitelesek, akiknek a szava ér valamit az emberek szemébe. Nem
3: hát
1: nagyon
3: azért
1: sikerül.
3: Van, hogy a Pakson végzett
2: a Szódi,
3: igen, tehát ő azért sokszor nyilatkozik,
1: igen.
3: És ezt oktatja, és ő erre rálát. Tehát ő azért rendszeresen nyilatkozik.
1: Igen, minden, ő egyébként minden. Holnap jön is hozzánk, szerintem, na. De ő neki, ő nem az atomerőmű kötelékében dolgozik.
3: Aha.
1: Tehát megint arról beszélünk, hogy egy külsős az mindig dumálhat, de a külsősként...
3: Aha.
1: Oké, hogy ezért ő ezt tanítja, akkor is külső.
3: Nagyon nehéz az atomerőműből kinyilatkozni, mert csak ugye te tudod a legjobban, igen. Ha valaki oda megy, és azt mondja, hogy én ezt a munkát elvállalom, aláíratnak fel egy olyat, hogy 3 évig hasonló, nem beszélhet kifelé, semmit, ez titoktartási kötelezettsége van, és 3 évig...
2: Az másnak kéne lenni, Józsi.
3: Értem.
2: Itt kommunikálni kéne olyan dolgokban,
3: hát de van
2: ami
3: egy kommunikációs osztályunk, egy kommunikációs igazgató.
1: De ők se engedik. Tehát
3: mi, a kommunikációs igazgató nem kommunikálhat?
1: Nem.
3: Hát ez baj.
1: Nem. Tehát igen. Ez így van. Na. Nem engedi.
2: Azt, amit te mondasz, az rendben van, de az gazdasági terület. Az, hogy engem hogyan érint az, hogy ami
3: kivéve a Szijjártó, mert ő viheti az információt. Kínai kommunista párt.
2: Várja, ő hozta is, tehát lehet, hogy most csak
3: honnan?
2: A balansz.
3: Ja.
2: Oké, csak mondjuk. Oké, tehát itt vagyunk egy kicsit gondban, és azt gondoljuk, hogy ez azért jó lenne, mert különben nem lehet elhinni azt, hogy transzparens, ha nem lehet megállítani és megkérdezni, akkor nem lehet elhinni azt, hogy nem az van, hogy még éjszaka kitaláljuk, hogy mi van, meg hogy hogyan van. Nyilván ne össze-vissza beszéljenek bárki. Hanem, de ezt csak úgy lehet megelőzni, hogy annak idején emlékszetek a 2003-as eseményeknél, naponta volt sajtótájékoztató. És oda nem bizékat ültettek ki. Tehát,
3: igen, jó, hát reméljük, hogy most ilyen hasonló aktualitása nem lesz ennek.
1: Nem szeretnénk, de az, hogy a szakma kommunikáljon, azt meg igen. Tehát hol hiteles az, hogy egy jogász, ugye a Magyar Péter?
2: Igen.
1: Na, tehát, hogy egy jogász, aki... De 3 hónapja miniszterelnök, és akkor most ő beszél arról, hogy egyébként a paksi atomerőműben mi van, meg hogy van. Ahelyett, hogy aki mellette állt egyébként azon a bizonyos sajtótájékoztatón, ő végig, ugye Nagy László, a műszaki igazgató, helyettes. Hogy ő rócsózná végig az összes médiát, az ATV-től a paksi médiumokon keresztül, és ő mondaná el azt, hogy figyeljetek, ez a helyzet.
3: De legalább ott állt mellette, de legalább el lett
1: jaj,
3: mondva.
1: De szuper, na, egy ennyi. Helyen, igen.
2: De nyilván, de...
3: És hogy volt ez rossz, nyilván az nem lehet erre egy indok, hogy volt ez sokkal rosszabb is.
2: Persze,
3: mert amikor azt mondták, hogy mindent, tehát ugye azért ezt láttuk, tehát ahhoz képest ez egy előrelépés, de valóban ebbe igazatok van.
2: De nem ettől csúszik lefele egy egy szakma, hogy az ott esetben, amikor újra és újra felvetődött, hogy kell fajszra egy duzzasztó, akkor újra és újra felvetődött, hogy valami szivattyú, hogy többen már mondták, hogy mit tudom én.
3: A 18-an mondták, hogy ezért, hogy ott a mélyebbre kell vinni a szivattyúnak a beömlő nyílását.
2: Egy dolog az, hogy úgy tervezték, hogy egy méterrel a valaha miért legmélyebb, de könyörgöm, azóta a Duna magát mélyíti.
3: Hát igen, mert igen, hogyne.
2: És tehát ott megy el a víz, nem máshol.
3: Na jó, mindegy, ezt most itt nem fogjuk tudni megoldani műszaki ízét.
2: Mi csak azt szeretnénk, hogyha az okítás, tudsz, az úgy folyna, hogy szakemberektől, és úgy, ahogy én tudom befogadni, nem úgy, ahogy eldöntik, hogy rám teszik.
1: Így van. Na, hát ez egy nemzeti minimum lett itt most. Hárman megegyeztünk, akkor...
3: Okay. Tudás hatalom, mert te tudsz.
1: Na, most tartunk egy kis szünetet, utána majd hozom a híreket, és a hírek után visszatérünk, és még mindig van, miről beszélnünk ebben a témában, úgyhogy továbbra is ez lesz a témánk.
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: tettél.
1: Szabadpéntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kihallott már arról, hogy minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jön, hogy ez mit jelent Magyarország időjárására nézve az ősz, illetve a téli hónapjaink tekintetében. Azt fogom elárulni hamarosan, de ami az időjárást illeti, foglalkozunk majd egy afrikai ország időjárásával is, ugyanis létezik egy egyenlítő menti afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Európában, Svájcban, Ruandáról lesz szó, oda fogunk majd átruccanni, és bizony meglepő természeti és időjárási jelenségekkel fogunk találkozni. Teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető Európa több pontjáról augusztus 12-én. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, hanem annál több, és vajon ki volt az első fotós, aki meg tudta örökíteni a napfogyatkozást fényképpel, és vajon melyik évben történt mindez? Erről is szó lesz. Több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség, ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és hogy mi a nyelvek kihalásának az oka, arról is szó lesz, és kihallott már arról, hogy lassan ajánlott nyaralni, nem pedig gyorsan, a lassú nyaralás fogalmával is foglalkozunk majd, illetve az úgynevezett offline utazással, amely egyre nagyobb trend volt már ezen a nyáron is. Én Strasser Andi vagyok, és akkor vágjunk bele a témákba. Óriás űrtükrökkel vakítanák meg a Földet. A jelenségről, illetve az elméletről már tudományos magazinunkban is beszámoltunk, de úgy néz ki, hogy egy amerikai startup meg is kezdi a tesztműhold kiküldését. A műholdakra tükröket szerelne, így hosszabbítaná meg a napelemek működési idejét. A napfényt visszaverő műholdak azonban nem csak az élővilágot és a csillagászati kutatásokat zavarhatják meg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. De nézzük meg, hogy hogyan működik az eszköz. Egyébként egy kaliforniai székhelyű cég kapta meg már az engedélyt az Amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól, hogy az első ilyen tesztműholdat felbocsássa. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása lehet tehát mindez. Az alacsony földkörüli pályán keringő eszközre, műholdra egy hatalmas, körülbelül 18x18 méteres tükröt szerelnének fel. Az elmélet szerint egyébként ilyen napfényt visszaverő műholdakat akár 50 ezret is pályára lehetne állítani. Ez a műhold, illetve tükör várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek. Az elmélet kiváló, viszont a nagyszabású tervet több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi, bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, hogy milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, viszont az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport, köztük a denevérek és a madarak természetes viselkedését is. A környezetvédők mellett a csillagászok is aggódnak, mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek, Józsival vagyunk ma ketten, úgyhogy egy kicsit tényleg Szabad Péntek van, és egy kicsit akár kocsmásra is vehetjük a történetet, legalábbis a kocsma hangjára. De ott tartottunk, hogy
2: most mi helyzet... Kis csónakom leng a Duna vízén. Ja, azon most...
1: Az most egy kicsit sajnos durvább a helyzet. Na, szóval ott tartottunk, hogy mi van a kavicsokkal.
2: Mármint? Milyen kavicsok?
1: Hát a felajánlásokkal.
2: Tehát ja, igen, igen, igen. Tehát ugye itt volt azért egy meglehetősen határozott felkérés, vagy frivol megjegyzés, hogy ahogy a Strabag volt az első.
1: Jogos?
2: Én azt gondolom, hogy
1: neked
2: igen.
1: Neked eszedbe jutott volna egyébként, hogy elvárod magyar vállalatoktól, hogy odaálljanak, miközben ők adót fizetnek, egy csomó más helyen...
2: Nem elvárás. Nem elvárás.
1: Na, ezek szerint a Józsi rosszat szólt, úgyhogy már jönnek is neki az utasítások.
2: Nem elvárás, de amikor ugye arról volt szó, hogy az Orbán rendszert kialakítja azt a nemzeti és nagybetűvel felelős tőkés rész réteget, vagy vezető réteget,
1: te a gazdasági betted, réteget. Bár te az elején ezt támogatod.
2: Komolyan, igen. Én azt gondoltam, hogy ezzel a kétharmaddal ezt végre ezt
1: te mindig vinni. A dél-koreai példát hoztad, emlékszem.
2: Igen. Igen, mert pontosan ott is, ott ők ezt meg tudták csinálni.
1: Hát ez az, hogy ők meg tudták csinálni.
2: Hogy ugye volt az, hogy oké, tehát ugye, hogy lehet, tehát támogassam azt, aki erre alkalmas, legyen óriási koncernek, legyenek, meg nem tudom még, amik viszont viszik a ország gazdaságát előre, tehát a piaci helyzetben megállják a helyüket, termelnek a magyar államnak, tehát adót fizetnek az embereket, stb. Tehát nincs nekem ezzel a koncentrációval semmi bajom, nem baj, hogyha ha globálisan van 5-8 magyar globális vállalat, viszont hasít. És társadalmi felelősséget vállal azzal, hogy adót fizet be, meg ha baj van, akkor segít. Létrehoztuk ezeket, és gyakorlatilag egyszerűen kiürült
1: De létrehoztuk őket, csak ez volt a duma.
2: Hát létrehoztuk őket, tehát vannak. Csak hát nem felelős.
1: Az a baj, hogy csak abból tudnak élni, hogyha a magyar, lejtős pályán fociznak.
2: A piacon nem tudnak létrevenni. Tehát eleve rosszul lett összerakva, tehát ez egy szivacsos szerkezetű az egész, nincs ebbe tartás, nem tud. Hát nem tud, vagy a májunk, attól, ha már a kocsma hangja, ugye nem tudnak a piacon megélni, ez szinte és többször, biztos, és ezt többször is láttuk is már, tehát egyszerűen nem megy. De ha már itthon van, és akkor ilyenkor kellene az, hogy oké, én vagyok az, aki igen, jól járt ezzel a rendszerlát,
1: és de akkor nekem ez
2: a társadalmi felelősségvállalás az, ami nincs. Tehát ezért nem mindegy az, például, hogy valaki egyszerűen csak tőkés, vagy, mint általában fejlett nyugati országokban, felelősséget is tud vállalni. Tehát nekem az sem lenne baj, ha királyság lenne, esküszöm, ha az a király normálisan vezetné az országot, és látom azt, hogy itt azért szépen ketyegnek a dolgok.
1: Vagy te vagy a király.
2: Tök mindegy, hogy ki a király, de te nem érdekel. Legyen neki nagyon-nagyon jó, hogyha az országot viszi, és olyan dolgok történnek, ami nekem tetszik, vagy kevés olyan dolgok történik, ami nem tetszik. Na de ez nem így történt, hanem megtörtént a tőkésítés, hogy nem a Orbán Viktor legjobb barátja, ugye Mészáros Lőrinc a veje, a lánya, a minden, és ugye ilyenkor szoktam idézni Bödösnek az egyik kedvenc mondását, hogy mindenki milliárdos lett, hol van a pálya a fociban, hol
1: felcsút.
2: Felcsúton még az a patkány is, amik átszaladta egyszer a vádok tetőn.
1: Igen.
2: Tehát aki bármilyen kapcsolatba került Orbán Viktor, milliárdos lett, és az a baj, és ez sem lenne bajom. Nem, ha tényleg az ország veje, a Tiborc ekkora talentum, ha bánom én, legyen az ővé, amit csak akkor működtesse rendesen, de nem ment. És ilyenkor, amikor ezek az óriási vállalatok, a NER, tehát Nemzeti Együttműködés rendszerében fölhízlalt vállalatok igenis vállaljanak felelősséget, ha baj van. Most lehetne megmutatni, hogy ki a Jani, nem?
1: De figyelj, most ez egyébként érdekes.
2: Nem elvárható, de ez és ahogy megemlítettem Magyar Péter a Strabagot, aki egy osztrák vállalat, ő egyből tudott lépni, mert náluk ez működik.
1: Hát van kultúrája hozzá.
2: Van kultúrája, akkor miénk is elkezdtek kapkodni, mikor mondta, hogy hello, ti hol vagytok? És akkor most kezdenek, hogy jó, akkor hozzuk a követ, meg a fuvartájuk, meg stb. És akkor most próbál V-híd, próbált, ugye. Na de eddig...
1: Garancsi.
2: Igen, de eddig. De miért kell ehhez? Miért kell ideig eljutni?
1: Szerinted egyébként a vejekről érdemes beszélni, mert ugye Trumpnak a vejéről egyre többet beszélnek. Most éppen a tesó, vagy a vejének a tesója vette meg a Lakerst, ami a legnagyobb sportbiznisz eddig. Vagy ott van például a Erdogánnak a veje, aki az MIT-n végzett, és állítólag a világ legjobb drónjainak egyikét rakta össze Törökországban. Már most az ő vezetésével, vagy irányításával, nem mint mérnök, hanem mondjuk ez volt a feladata.
2: Egyébként nem szabadna, hogy ez számítson. Tehát, hogyha tényleg
1: már,
2: hogy van...
1: Ki-e valakinek?
2: Kinek a ki-e, igen. És úgy, ez pro-kontra. Tehát engem nem zavar, ha Orbán Viktor veje és egy óriási talentum is tényleg marhára ért hozzá. Bánom én, hogy kicsoda. Kinek a ki-e? Csak vállaljon felelősséget, és adót fizessen. Tehát ne az én adómból hizlaljuk fel, aztán úgy marad, és utána mentem ki a pénzemet, meg megyek ki én is, meg stb. Tehát egyelőre most ezt látjuk.
1: Hát a Mária Teréziának a férje akkor a vállalkozó volt, most ez így hülyén hangzik, hogy egymaga 20 ezer katonát állított ki, ami azért akkor nagyon nagy. Azt hiszem a rendek...
2: Na, de nem, nem azt mondta, hogy jó, hát én nem foglalkozok az ország dolgaival, és akkor hanem kiállította. Tehát ezt kellene. És egyébként meg ugye most azért a követ is meghoztuk, nem abból a bátyával, amit említette is, úgyhogy elkészül a fenék.
1: Akkor tehetem én azt, hogy nem, mert ugye most a közbeszerzés is nagy sztorik voltak a héten. Tehát vasúti híthegesztésben Mészárosék nyertek egy komoly
2: tendert,
1: ugye, a Gyesev vonalon, mert nincsen alternatívájuk, és de egyébként régebben volt a pályázat meghirdetése. Ennek szabad számítani?
2: Hát, figyelj, én azt gondolom, hogy kezdjünk egy új időszámítást, pályáztassuk meg. Ha minden megfelel, ő hoz a legjobb minőségi munkát legjobb áron, miért ne csinálhatná? Az, hogy előtte mi történt, az, ez semmilyen szinten nem befolyásolja. Attól még ugyanúgy a számonkérés és az ezzel járó büntetés, hogyha feltéve, és bár meg nem engedve, és így volt, akkor az kapja meg. De attól még induljon el. Egyébként meg ezt a MÁV hegesztési, meg javítási munkát is azért nyerte meg ugye Mészáros cég, mert nem tudom, hogy van egyáltalán másik.
1: Nem nagyon, mert ugye felbeszámolták a
2: ezeket, ezeket beolvasztották sem.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Kapott péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Én úgy gondolom, hogy meg kell várni, amíg a NER rendszere szétbomlik, mert ugye ezek úgy jöttek létre, hogy voltak tehetséges vállalkozók, kisebb üzemegységek, amiket ugye maguk alá söpörtek, és akkor ezt most kevésbé nyereségesen működtették. Meg kell várni, amíg ez szétbomlik, ugyanúgy meg fognak jelenni azok a tehetséges vezetők, akik ezekből a kisebb egységekből nyereséges kis... És elindul újra a verseny, de ez idő.
2: Ha vagy kiderül, lehet... hogy tehetséges menedzserek a...
1: A mostaniak. Az is lehet. Bánom én, de ne... tehát a piac majd eldönti.
2: De hogy fogod tudni azt megmagyarázni, azt, amit eddig csak kétszer akkora áron tudtál háromszor hosszabb idő alatt megcsinálni, arra most képes leszel fél áron fele annyi idő alatt?
1: Ha mostani tender fele annyi idő alatt és fél áron megcsinálja, azt nem kell magyarázni. Azt kell magyarázni, hogy az előző
2: miért.
1: Hát bánom én.
2: Egyértelmű.
1: Hát akkor viszont volt érdelme az egész rendszerváltósdinak.
2: Vagy, hát hogyne.
1: Hát ez a cél, hát ez volt a cél, hogy legyen. Egyébként ez kicsibe, tehát a Paksi önkormányzatnál is szemmel látható, hogy nehézkesebben mozognak a pályázatok, stb. Viszont teljesen tisztességesen fut minden.
2: Így van, tehát hogy nagyjából, legalábbis egyelőre még nem hallottunk mást, vagy a kocsmában mondanak?
1: Hát a kocsmában, de járnak olyanok, akik ott dolgoznak. Akinek az asszony ott dolgozik, tudod. Tehát...
2: Ja, hallotta valakitől, hát akinek igen. A szomszédjának a nagynénye az nem, egész nem, közel
1: nem,
2: van a tűzhöz.
1: Nem, ez közelebbről van, amikor az asszony dolgozik ott, akkor az...
2: És most panaszkodnak?
1: Az önkormányzatra?
2: Igen.
1: Nem.
2: Tehát mert tudom, hogy nem egy sekét példát hoztál, amivel itt szembesítetted a képviselőket, hogy ennyiért a két kezét hátra teszi, a feléből megcsinálja rövidebb időt.
1: Ez régebben így volt.
2: Azt erre mondom, tehát ez konkrétan.
1: Hát mert akkor az úgy működött, mondok valamit, egy pályázati meghívás, hogy oda hívták a kivitelezőt, aki meg akarja csinálni, mondjál rá valamit, hoztak két ellen ajánlatot, azt jót szakát, két hét múlva nekiállt. Most már ez nem így van, most már 20-at hívnak meg, mert nyílt pályázat van, tényleg meg kell nézni azt, hogy ki a lehető leggazdaságosabb és a legjobb választás. De ez mind idő
2: De
1: és
2: ez
1: munka.
2: Lenne a feladat, nem?
1: Hát persze.
2: Eddig is.
1: Sose kellett volna máshogy működjön.
2: De viszont azért gondolj bele, lehet, hogy a végén majd azt fogjuk megkapni, hogy az időpénz, és amennyivel drágább volt, annyit megsporoltuk
1: nem.
2: Az időn.
1: Ez jó lenne, de nem. Nem jó, tehát a maga az...
2: Nem jött össze, pedig jó próbálkozás volt, nem?
1: Igen, az a különbség, az a delta, ami ugye itt az idő és a bekerülési hányad, nem.
2: Tehát ez nem akkor jó, oké, ez csak azért...
1: Szép próbálkozás biztos, volt, beírjuk, de nem.
2: Nem, mint hogyha érdekelt lennék a mentésbe, de igen. Azért minden verziót játszunk végig.
1: Igen,
2: tehát.
1: És ha már önkormányzat, nem tudom, van-e annyi időnk rá, ugye, hogy,
2: van, mert most egy
1: hogy itt azért volt egy sajtótájékoztató, az alpolgármester úr ugye elmondta, hogy felszólítja a kormányt, a Paksi önkormányzat, ugye három alapillér, az a környezetvédelem, az valamilyen szinten, meg azt, hogy az ország energiaellátása, stb. Ezekre.
2: De ez mind az atomerőmű kapcsán.
1: Atomerőmű kapcsán, természetesen. Ugye? És nyilván az atomerőmű kapcsán azért is érintett az önkormányzat, mert ugye a melegvíz, és a melegvíz szolgáltatás is ugye onnan jön. És hogy mondjam, nekem volt egy olyan diszonáns érzésem, hogy most ez tényleg, tehát amikor, tehát egy ez olyan, mint amikor megy a május 1-i felvonulás, és oldalról becsatlakozok, ez zászló, és elkezdem ugyanazt mondani, tehát olyan mindegy. Tehát, de ezzel nem vagyunk előrébb. Tehát az atomerőm, vagy a válságkezelés szempontjából az, hogy most itt a Paksi önkormányzat izmozott egyet, és elmondta, hogy hú, most akkor ezt most jól felszólítunk, vagy stb. Tehát nem látom azt, hogy ez most valamilyen pozitív hozadéka lenne. És ebben munkát raktak, összerakták, stb. És annyi mással lehetne foglalkozni. Nem lehet azt nyilatkozni, hogy egyetértünk, és ráadásul olyan gyorsan kezelik.
2: Hát de nem lehet, hogy
1: szinten.
2: Az a baj, hogy nem nagyon van például, nem tudom, hogy így van-e, de azért hallottam már arról, hogy egy ilyen helyzetben talán azért érdemes lenne a várossal is együttműködni.
1: A kérdés az, hogy...
2: És akkor én szólok, hogy én is itt vagyok ám, tehát nem lenne baj, hogyha mondjuk a tájékoztatás közvetlen lenne, ha két szót szólnánk egymáshoz.
1: Természetesen ez jogos elvárás.
2: És nem hogyha... tudom, hogy így van-e, de hallottam ilyeneket.
1: Értem. Tehát mármint arra gondolsz, hogy a Tisza kormány és igen, a Paksi önkormányzat
2: közötti. A kormány és az önkormányzat
1: a kormány,
2: közötti.
1: Hát most, igen.
2: Nincs jelentősége az, hogy milyen, igen. A mindenkori kormány.
1: Én nem tudom, és most esküszöm, nem merem ezt pontosan állítani, de ha jól tudom, heti rendszerességgel találkozik a 03-as körzet képviselője.
2: Jó, nem 07-es.
1: Igen, megy be, és minden héten, mit tudom én mondok valamit, hétfőn 7 órára megbeszélést tartanak, hogy tehát ennél mit akarsz még? E-mail, telefon,
2: de
1: és még személyes is.
2: Most, hogy azért az ország közepe Paks lett, szó szerint.
1: Igen.
2: Minden szempontból, és egyébként nem vagyunk tőle annyira.
1: Tehát te azt mondod, hogy ez egy jogos figyelemfelhívás volt.
2: El tudom képzelni.
1: Meddig jutott ez el? Tehát azon kívül, hogy mit itt Pakson tudunk róla, ebből lett-e bármi? Tehát a kérdés az, hogy elérte a célját.
2: Jobb is, hogyha nem egyébként, de nyilván azoknak, akiknek szólt, mert az, hogyha ez egy kicsit nagyobbat szól, nem biztos, hogy szerencsés lenne ebben a helyzetben, ezt próbáltad te mondani.
1: Igen.
2: De lehet, hogy azok
1: nekem volt egy ilyen...
2: Hát most azért látjuk, hogy most ne értsé félre, a kormányzás egy része azért elég sok, hát hogy is mondjam, néphangot meghallott az elmúlt időszakban. Mi van, ha ez is ilyen? Tehát, hogy nem lett X-ből miniszter, Y-ból.
1: Persze,
2: nem tudom, én, tehát, hogy most tudod, tehát, hogy
1: igen.
2: Vannak
1: életezetek. Nem lett sakkozó a hát köztársasági elnök.
2: Ott más, igen.
1: Nem mondom, tehát az, hogy nincs értelme, nem azt mondom, én nem látom azt a dinamikát, ami alapján ez működik. Tehát annyi mindenre lehetne. Hát itt a főutca felújítás például, akár szakaszosan is hallottál róla, hogy
2: jó,
1: tervek
2: vannak? Jó, de a főutca
1: az
2: alapvetően nem is a miénk sok szempontból. Tehát hát, érted?
1: De az előző részét megcsináltak. Az a miénk volt? Ez a másik vége meg nem a miénk?
2: Hát,
1: de az elkészült, ez nem készült el.
2: Jó, hát
1: ez a különbség. És nem tudom, hogy van-e ebbe valami. Vagy
2: Jó, de ha nem tudjuk, hogy mi lesz Paks 1-el, Paks 2-vel, azt sem tudjuk, hogy meddig fogunk tudni nyújtózkodni.
1: Hát azért
2: lehet,
1: kellene
2: ezeket
1: most...
2: kellene így jól megbeszélgetni, hát nem tudom én, ügyesen.
1: Tehát most lehet, hogy pont az a cél, hogy most ugye mindenki Paksra figyel, hogy a paksi önkor és a paksi lakosokra is felhívna a figyelmet, hogy hát azért mi itt létezünk, vagyunk, stb. Itt vagyunk azért a veszély árnyékában, mert valljuk be azért egy atomerőműnél, amikor úgy van, hogy hát most le kell állítani, nem kell, volt-e már ilyen, stb. Azért ez nem egy játék, és mi itt élünk közvetlen az árnyékában. Tehát azért ezt hozzá lehetne tenni, hogy azért Paksra egy picit lehetne többet hozni, jobban odafigyelni. És nem lehet, hogy ez volt a cél, hogy ezért volt ez a kis meldöngetés, hogy hát azt most jól fölhívjuk a figyelmet
2: na,
1: a kormánynak, hogy aztán most
2: itt
1: aztán...
2: vagyunk mi is.
1: Igen.
2: Tehát lehet, hogy
1: ez a módja, hogy egy válságkezelésre,
2: hát, ami
1: amúgy is működik. Tehát...
2: Hát reméljük, de nem mindegy, hogy a végén mondjuk, mert azért ezt a minden rendben lesz, akkor is Paks ezt nagyon meg fogja érezni, tehát mondjuk a bevételein, stb.
1: Igen, keresztül. Hát most ugye elkezdték ugye a Paks 2-t is, hogy kivitelezhető-e ebben a stádiumban, ezzel a rendszerrel, hogy megtervezték a nyomottvizes rendszerrel, hogy átfolyósba, vagy hűtőtorony, akkor viszont más a költség. Ugye most a Rosszatom is elkezdte, hogy üzengetni, hogy akkor ezt üzente a Rosszatom, és azt majd átbeszéljük.
2: Jó, de most akkor egyet jöjjenek a hírek, jó? Meg egy kis reklám, és akkor
1: mit üzent a Rosszatom?
2: Majd mindjárt innen
1: ezzel
2: folytatjuk.
1: Jó.
2: Oké.
0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. A Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. A fekete-fehér rendszerű öltöző hiánya miatt a szennyezett és tiszta ruházat elkülönítése nem volt biztosított, ami növelte az úgynevezett másodlagos expozíció kockázatát. Ünnepi keretek között ismerték el a kiemelkedő szakmai és közösségi munkát augusztus 20-án Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya polgármester beszédében az összefogás és a teremtő munka fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a település fejlesztésében és a helyi közösség életében a mindennapi együttműködésnek és egymás segítésének kell meghatározónak lennie. Az eseményen átadták a település rangos elismerését, a Merész Konrád díjat, amelyet idén két mesterpedagógus, Lukács Józsefné és Ferenc Széva vehetett át több évtizedes, lelkiismeretes óvodapedagógusi munkájukért. A fiatal tehetségeket is díjazták, a Kolónia Alapítvány tanulmányi ösztöndíját 9 diák érdemelte ki kimagasló tanulmányi, sport vagy kulturális eredményeiért. Emellett kihirdették a Virágos Bonyhádért program győzteseit is, társasház kategóriában a Madács Imre utca 12-es szám alatti lakóközösség, míg az intézmények közül a Percel Kúria lett a díjazott. Az elismerések átadását követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, amelyet a városvezető szegett meg. Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a katasztrófa védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Megkezdi a felkészülést a 2026-27-es kosárlabda szezonra az ASE. Ivica Skelin együttese ma este lép pályára az ASE csarnokban. A szezon első felkészülési mérkőzését az Atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata a PVSK Panthers együttes ellen játsza. A szervezők felhívják a szurkolók figyelmét, hogy a találkozót kizárólag a karzatról lehet majd megtekinteni. A pálya melletti ülőhelyek és a kihúzható lelátók zárva tartanak. Ez lesz a paksi kosarasok első megméretetése a közeledő bajnoki idény előtt. A találkozó ma este 6 órakor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hamarosan, de ami az időjárást illeti, foglalkozunk majd egy afrikai ország időjárásával is, ugyanis létezik egy egyenlítő menti afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Európában, Svájcban, Ruandáról lesz szó, oda fogunk majd átruccanni, és bizony meglepő természeti és időjárási jelenségekkel fogunk találkozni. Teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető Európa több pontjáról augusztus 12-én. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, hanem annál több, és vajon ki volt az első fotós, aki meg tudta örökíteni a napfogyatkozást fényképpel, és vajon melyik évben történt mindez? Erről is szó lesz. Több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség, ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és hogy mi a nyelvek kihalásának az oka, arról is szó lesz, és ki hallott már arról, hogy lassan ajánlott nyaralni, nem pedig gyorsan, a lassú nyaralás fogalmával is foglalkozunk majd, illetve az úgynevezett offline utazással, amely egyre nagyobb trend volt, már ezen a nyáron is. Én Strasser Andi vagyok, és akkor vágjunk bele a témákba. Óriás űrtükrökkel vakítanák meg a Földet. A jelenségről, illetve az elméletről már tudományos magazinunkban is beszámoltunk, de úgy néz ki, hogy egy amerikai startup meg is kezdi a teszt műhold kiküldését. A műholdakra tükröket szerelne, így hosszabbítaná meg a napelemek működési idejét. A napfényt visszaverő műholdak azonban nem csak az élővilágot és a csillagászati kutatásokat zavarhatják meg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. De nézzük meg, hogy hogyan működik az eszköz. Egyébként egy kaliforniai székhelyű cég kapta meg már az engedélyt az Amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól, hogy az első ilyen tesztműholdat felbocsássa. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása lehet tehát mindez. Az alacsony földkörüli pályán keringő eszközre, műholdra egy hatalmas, körülbelül 18x18 méteres tükröt szerelnének fel. Az elmélet szerint egyébként ilyen napfényt visszaverő műholdakat akár 50 ezret is pályára lehetne állítani. Ez a műhold, illetve tükör várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek. Az elmélet kiváló, viszont a nagyszabású tervet több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi, bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, hogy milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, viszont az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport, köztük a denevérek és a madarak természetes viselkedését is. A környezetvédők mellett a csillagászok is aggódnak, mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet. Az elmúlt hetekben sokat lehet erről hallani, de lássuk, hogy miről van szó. Egyébként az, hogy El Niño vagy La Niña természeti, illetve időjárási jelenség közeledik, azzal az elmúlt években nyár elején, illetve tavasszal szoktunk foglalkozni, de most így a nyár vége felé is egyre több hang jön azzal kapcsolatban, hogy a most jövő El Niño milyen hatással lesz az őszi, illetve az első téli hónapunkra. A csendes óceán egyenlítő környéki vize gyorsan melegszik, a friss előrejelzések szerint 2026 végére rendkívül erős El Niño alakulhat ki. Maga a jelenség, az időjárási jelenség, az El Niño nem egyszerűen egy felénk tartó vihar, és nem is olyan időjárási front, amely néhány nap alatt átvonul Európán, mondják a szakértők. Egy hatalmas, hónapokig tartó természeti folyamatról van szó, amely a csendes óceán vizének és a fölötte lévő levegőnek a mozgását változtatja meg. Normális körülmények között az egyenlítő közelében fújó szelek nyugat felé terelik a csendes óceán felszínén összegyűlő melegvizet. El Niño idején ezek a szelek viszont meggyengülnek, ezért a melegvíz visszaterjed az óceán középső és keleti részére. Ettől máshol alakulnak ki esőfelhők és viharok, megváltoznak a légáramlások, ennek hatása pedig idővel az egész bolygó időjárásában megjelenhet, mondják a kutatók. Egyébként az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal július 9-i jelentése szerint az El Niño már kialakult és várhatóan tovább erősödik, írja a PCV Plus. A szervezet 97%-os esélyt lát arra, hogy a jelenség 2027 elejéig fenn is marad majd, annak pedig 81% az esélye, hogy ez év októbere és decembere között elérje a nagyon erős fokozatot. No, de lássuk, hogy egészen pontosan mit okoz majd például itt a térségünkben ez a nagyon erős El Niño. Egyébként nem mindenhol ugyanazt az időjárást okozza. Dél-Amerika egyes részein több esőt és árvizeket hozhat, míg Ausztráliában és Indonéziában szárazabb, forróbb időszakokhoz, aszályokhoz és erdőtüzekhez járulhat hozzá. Ne feledjük azt sem, hogy Ausztráliában, amikor nálunk december van, éppen nyári hónapok, nyári meleg hónapok zajlanak majd. Máshol a viharok útvonalát, vagy a monszun esők érkezését változtathatja meg az El Niño. A jelenség várhatóan a föld átlag hőmérsékletét is megemeli. Az El Niño során az óceán több hőt ad át a légkörnek, ezért egy erős esemény átmenetileg akár 0,2 Celsius fokkal is növelheti a globális éves átlag hőmérsékletet. Hatása egyébként gyakran a kialakulását követő évben érződik a legerősebben, ezért több kutató szerint 2027 újabb globális melegrekordokat hozhat. Ami pedig Magyarországot illeti, Magyarország nagyon messze fekszik a trópusi csendes óceántól, ezért nálunk az El Niño hatása jóval gyengébb és bizonytalanabb. A csendes óceáni változások csak több közvetett lépésen keresztül befolyásolhatják az Európa fölötti légáramlásokat. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói szerint a kapcsolat összességében gyenge, a magyar nyári időjárás és az El Niño között nem találtak egyértelmű összefüggést, télen viszont valamivel jobban látható a jelenség hatása, az erős El Niño események nálunk növelhetik az enyhébb és csapadékosabb tél esélyét, ami tulajdonképpen számunkra nagyon jó hír egy ennyire száraz és aszályos nyár után.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Paks FM.

0: Pax FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Afrikába utazunk a következőkben, méghozzá a közép-afrikai térségbe. Ott jó meleg lesz, hallom a hangokat. Nem biztos, ugyanis létezik egy afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban. Ruandáról van szó. Az ország alig 2 fokra fekszik az egyenlítőtől, nincs tengerpartja, területe kisebb, mint Magyarország harmada, és minden oldalról olyan országok veszik körül, amelyeknek első pillantása hasonló éghajlatuk kellene legyen. Aki azonban eltölt néhány hetet az országban, hamar rájön, hogy valami nem stimmel az időjárással. Délelőtt kellemes 23-25 fok van, délután felhőszakadás, estére pedig talán még egy pulóver is előkerül. Közben néhány száz kilométerrel arrébb, Tanzánia partvidékén 35 fokos párás hőség tombol, Kelet-Kenyában hónapokig nem esik az eső, nyugaton pedig a Kongó-medence őserdeje ontja magából a párát. Vajon mitől különleges Ruanda időjárása? Ezt fogjuk megvizsgálni a következőkben. Az ország klímáját nem az egyenlítő, hanem a hegyek irányítják, kérem szépen. Ruanda túl magasan van ahhoz, hogy trópusi vagy egyenlítői éghajlata legyen, írja a Kuvit. Ha valaki repülővel érkezik az ország fővárosába, Kigaliba, leszállás előtt feltűnik neki valami szokatlan, nincs végtelen síkság, mint Kenyában vagy Tanzánia nagy részén, ehelyett végtelennek tűnő hegyláncok követik egymást a horizontig. Nem véletlenül nevezik egyébként Ruandát az ezer hegy országának. No, de nézzük meg az országot, Ruandát, a számok tekintetében is. Az ország átlagos tengerszint feletti magassága körülbelül 1598 méter. Összehasonlításképpen ugye a mi kékes tetőnk, mint legmagasabb pontja Magyarországnak, 1014 méter. És mondjuk az Alföldünkön az egyik legjelentősebb városunk, Kecskemét átlagosan 111, illetve 122 méter magasan fekszik a tengerszint felett. Szóval Ruandánál az átlagszám ebben a tekintetben 1500, illetve 1600 méter körül mozog, az ország jelentős része 1500-2500 méter magasan fekszik, de az ország legmagasabb pontja a Karisimbi vulkán 4519 méter magasan. Ami a légkört illeti, egyszerű a szabály. Minden 1000 méter emelkedéssel átlagosan 6, illetve 6,5 Celsius fokot csökken a hőmérséklet. Emiatt például a főváros Kigali éghajlata a maga 1567 méter magasságával inkább egy mediterrán tavaszra emlékeztet, mint egy egyenlítői nagyvárosére. Ez az oka annak, hogy miközben a környező egyenlítői országokban nyáron a 35 fok sem ritka, Kigali délutánjai gyakran megállnak 25, illetve 27 Celsius fok körül. És van még egy érdekesség, lényegében létezik egy láthatatlan fal Ruanda környékén, amely megállítja a felhőket. Ruanda nyugati részén húzódik ugyanis Afrika egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert hegylánca, a Kongó-Nílus vízválasztó. A nyugatról az Atlanti-óceán felől érkező nedves levegő áthalad a Kongó-medence több millió négyzetkilométeres eső erdején, mire eléri Ruandát, már óriási mennyiségű vízgőzt szállít, amit a ruandai hegyek ugyanakkor megállítanak. A párás levegő felemelkedik, közben lehűl, a vízpára kicsapódik, és intenzív csapadék alakul ki. Ezt nevezik egyébként az éghajlatkutatók orografikus csapadékképződésnek, és ez az oka annak, hogy Ruanda nyugati hegyeiben évente több, mint 2-szer annyi eső esik, mint az ország keleti részén, noha a két terület között alig 100 kilométer a távolság.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Pax FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni augusztus 12-én Európa több részéről, elsősorban Oroszország, Grönland, Izland és Spanyolország egyes területeiről volt teljes az élmény, de akik igazán figyelték a jelenséget, amely nálunk naplementekor volt látható, azok is gyönyörű fotókat vagy videófelvételeket tudtak készíteni, és ezek a fotók azt gondolom, hogy bejárták már az internetet, viszont a napfogyatkozás jelenségével érdemes egy kicsit foglalkoznunk, és vajon melyik volt az az év, amikor el tudták készíteni az első sikeres napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt. Nos, kezdjük az elején, ugye napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz új holdkor. A hold látszólagos mérete egyébként néha nagyobb, mint a nap látszólagos mérete, máskor pedig kisebb. Ezt az okozza, hogy a bolygók és a holdak elliptikus pályán keringenek, emiatt a föld-hold távolság és a nap-föld távolság periódikusan változik. Természetesen ez a méretváltozás szabad szemmel észlelhetetlen, viszont ez és a föld-hold, illetve nap-föld ekliptika különbsége különböző típusú napfogyatkozásokhoz vezet. Részleges napfogyatkozás akkor van, amikor a hold teljes árnyéka egyáltalán nem vetül a földre, csak az úgynevezett félárnyék érinti azt. Ekkor beszélünk részleges napfogyatkozásról. A Földnek egyetlen pontján sem látható ilyenkor a hold úgy, hogy teljesen eltakarja a napot. A részleges napfogyatkozások csak nagy takarás esetén vehetők észre szabad szemmel. Teljes napfogyatkozás esetén a hold teljes árnyéka a földre vetül, és a hold látszólagos mérete nagyobb, mint a nap látszólagos mérete. Ilyenkor a napfogyatkozás elején és végén, valamint a totális földrajzi határán kívül részleges napfogyatkozás figyelhető egyébként meg. Ez a fajta napfogyatkozás csillagászati szempontból azért jelentős, mert megfigyelhető a nap koronája, amelyet egyébként a nap fénye elnyom. A részleges és a teljes napfogyatkozásról szerintem már sokat hallottunk, kevésbé hallottunk a gyűrűs és a hibrid napfogyatkozásról. A gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, ha a nap látszólagos mérete nagyobb, mint a hold látszólagos mérete. A hold teljes árnyékának egyetlen pontja sem tud a földre vetülni, még akkor sem, ha a nap amúgy teljes takarásban lenne, a teljes árnyék kúpjának a csúcsa a föld előtt halad el. A hibrid napfogyatkozás pedig viszonylag ritka, egy átmenetet jelöl a gyűrűs és a teljes napfogyatkozás között. A legtöbb hibrid napfogyatkozás gyűrűs napfogyatkozásként kezdődik, és teljes napfogyatkozásként ér véget. És akkor nézzük meg még, amit ígértem, az első fénykép történetét. Az első sikeres teljes napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt 1851-ben Königsbergben, az akkori Poroszország területén készítette egy helyi fényképész, nem csillagász volt, Julius Berkowski. Őt a helyi königsbergi csillagvizsgáló igazgatója, August Ludwig Busch bízta meg, hogy készítsen fényképfelvételt a július végi teljes napfogyatkozásról. Berkowski július 28-án kora délután a csillagvizsgáló épületében várta, hogy a hold eltakarja a napot. A fotózáshoz egy kisméretű teleszkópot használt, melyre egy 15,8 cm-es heliométert szerelt. A teljes napfogyatkozás kezdete után 84 másodperces expozíciós idővel rögzítette a látványt egy úgynevezett daguerrotíp lemezre. Az előhívott felvételen a napot eltakaró hold átmérője 7,85 mm volt. A felvétel olyan jól sikerült, hogy nem csak a napkoronát, hanem több napkitörést is sikerült megörökíteni. Ez a bizonyos 1851-es fotó a mai napig fellelhető az interneten.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Pax FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ki tudja azt, hogy jelen pillanatban a földbolygón hányféle nyelvet beszélünk, és vajon hányfélét beszélhettek több ezer évvel ezelőtt? Kevesebbet, azt gondolnánk? Sokkal többet, mondja egy vadonatúj tanulmány. Egy új kutatás alapján egyébként nem az őskorban ért el csúcsát a világon beszélt nyelvek száma, hanem 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt, amikor világszerte akár több tízezer különböző nyelv is létezhetett. A sokszínűségnek pedig a nagybirodalmak felemelkedése vetett véget. Damien Blasi, a Katalán Fejlett Kutatási és Tanulmányi Intézet munkatársa és kollégái 171 mai vadászó gyűjtögető közösség nyelvi sokféleségét elemezte, majd ezek alapján megbecsülték, hogy hány nyelvet beszélhettek több ezer évvel ezelőtt. Számításaik szerint a Föld akkori népessége 7 milliónál kisebb volt, figyelem, most vagyunk 8 milliárdan, tehát akkor több ezer évvel ezelőtt 7 milliónál is kevesebben éltek a Földön, és ez a népesség körülbelül 4500 kötőjel 6200 féle különálló nyelvet használhatott. A népesség növekedésével párhuzamosan nyilván egyre több nyelv alakult ki a földbolygón, a változatosság pedig 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt érhette el a csúcsát. Claire Bowen, a Yale Egyetem szakembere szerint a nyelvi sokféleség maximuma az államok és korai birodalmak korában következett be. Aztán a birodalmak megjelenése után körülbelül 2000 évvel ezelőtt a sokféleség meredek hanyatlásnak indult. A kutatók szerint ennek fő oka a nagy államok és birodalmak terjeszkedése volt. A meghódított népcsoportok ugyanis gyakran átvették a hódítók nyelvét, miközben saját nyelveik fokozatosan eltűntek, így a nagy politikai központok nyelvei egyre szélesebb körben terjedtek el, a kisebb regionális nyelvek pedig sorra kihaltak. Ez azt gondolom, hogy logikus. Damien Blasi, a katalán kutató, egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy egy-egy nyelvi jellegzetesség nem feltétlenül azért vált, tehát elterjedté, mert jobb volt a többinél, hanem azért, mert olyan népességhez kapcsolódott, amely sikeresen terjeszkedett. Napjainkban körülbelül 7500 nyelvet beszélnek világszerte, viszont sokkal többen is vagyunk, tehát ez a szám ugyan több, mint amennyi több ezer évvel ezelőtt létezett, de nagyságrendekkel kevesebb annál, mint a nyelvi sokféleség feltételezett csúcspontján. A sokféleség csökkenésének veszélye egyébként továbbra is jelentős. A veszélyeztetett nyelveket nyilvántartó Endangered Languages Project adatai alapján mintegy 3300 nyelv hanyatlóban van, közülük 437 súlyosan veszélyeztetett, az elmúlt évszázadban pedig több mint 400 nyelv tűnhetett el végleg. A szakértők szerint a gyarmatosítás, a jogi korlátozások, az erőszakos asszimiláció és a gazdasági kényszerek, például az angol vagy a spanyol nyelv használatának előnyben részesítése, mind hozzájárultak a nyelvi sokféleség csökkenéséhez. Ennek ellenére a nyelvek kihalásának üteme a múltban bizonyos időszakokban még a mainál is gyorsabb lehetett, állítják a kutatók a National Geographic cikkében. Újabb érdekességgel zárjuk mai magazinunkat, egy picit megint utazni fogunk, sőt nyaralni. Új bizarr trend hódít, vakon repülnek a turisták, és olyan helyekre foglalnak szállást, ahol elérhetetlenek. Ki hallott már az offline utazásról, vagy a térerőmentes kabinházak kínálatáról, illetve meg kell tanulnunk azt is, hogy ma már létezik egy új kifejezés, amikor a nyaralásról beszélünk, az úgynevezett lassú nyaralás. De vajon miben különbözik a lassú és a gyors nyaralás, és egyáltalán mit nevezünk lassú nyaralásnak, mit kell tennünk ahhoz, hogy lassú legyen a nyaralásunk, és miért jó az az idegrendszerünknek? Ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén utazást, sőt nyaralást ígértem. Ki hallott már az offline utazásról, illetve arról, hogy különbséget tudunk ma már tenni lassú és úgynevezett gyors nyaralás között? A főszezon kellős közepén az utazási toplisták élére ugrott egy olyan kifejezés, amely teljesen szembe megy a hagyományos, csillogó turizmussal, írja a Magyar Nemzet. A Google globális keresési statisztikái szerint az elmúlt hetekben drasztikusan több, mint 140%-kal nőtt meg az érdeklődés az úgynevezett offline utazás, illetve a térerőmentes kabinházak iránt. A digitális nomádok és a home office korszakában a munka és a magánélet közötti határok teljesen elmosódtak. Egy átlagos európai munkavállaló még a szabadsága alatt is naponta többször ránéz a céges e-mailekre, vagy görgeti a közösségi médiát, ami megakadályozza, hogy kipihenje magát, állítják a szakértők. Ebből a mókuskerékből született meg az úgynevezett lassú turizmus, slow travel, és az offline utazás radikális formája. A Google Trends adatai szerint az emberek már szándékosan olyan eldugott erdei kabinházakat, vagy hegyvidéki jurtákat, esetleg tengerparti ökoszállásokat keresnek, amelyeknél a leírásban vastag betűvel szerepel a következő mondat: itt nincs térerő, és a legközelebbi wifi pont kilométerekre található. De persze nem mindenki szeretne erdő közepén eldugott kis faházba nyaralni, valaki kimondottan ragaszkodik a hotelekhez, nos, a hotelek is leleményesek, ugyanis vannak hotelek, ahol a bejelentkezés legelső lépéseként a vendégeknek le kell adniuk az összes okos eszközüket, a telefonjukat, a tabletjüket és az okos óráikat is. Egy elzárt központi széfben tartják őket, és a tartózkodásuk alatt nem is kaphatják vissza azokat, persze a vendégek direkt választják ezeket a hoteleket. No, de nézzük, hogy mit mond a tudomány mindenről. A pszichológusok és neurológusok szerint ez a trend egyfajta társadalmi önvédelmi mechanizmus. A folyamatos ingerek, amelyeket a lájkok, az üzenetek és hírek generálnak, krónikus stresszt és állandó készenléti állapotot tartanak fenn az agyunkban. A digitális detox nyaralásokról már bebizonyították, hogy már 72 óra elteltével radikálisan csökkentik a szervezet stressz hormon szintjét, helyreállítják a felborult alvási ciklust, az utazási emlékek pedig sokkal mélyebben és tartósabban rögzülnek a memóriában, mint hogyha mindig mindent megörökítünk a telefonunkkal. Az emberek rájöttek, hogy hiába fekszenek egy ötcsillagos szálloda medencéje mellett, ha közben a laptopjukon a határidőket figyelik. A valódi luxus ma már nem a márvány fürdőszoba, hanem az, ha senki nem tud elérni bennünket. Ami pedig a lassú nyaralást illeti, nos, a szakértők azt mondják, akkor tudjuk jól kipihenni magunkat, ha lassú nyaralásra, illetve üdülésre szánjuk rá magunkat. Ehhez bizony az kell, hogy félretegyük az okos eszközeinket, akkor tud az idegrendszerünk megnyugodni, emellett pedig az úgynevezett lassú nyaraláshoz hozzájárulhatunk azzal, ha például nem sietünk, hanem beiktatunk úgynevezett lassú programokat a nyaralásunkba, például egy lassú sétás, városnézést, vagy egy hosszabb étkezést, amikor nem rohanunk, és lassabban fogyasztjuk el egymással beszélgetve, kommunikálva a többfogásos ebédet vagy vacsorát. Így alakul ki tehát manapság a lassú üdülés, illetve nyaralás fogalma, amelyről érdemes elgondolkodnunk. És ezzel magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy mindenki egy pár perc erejéig lelassult, és szívesen vettem a tudomány mai állásának friss híreit. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is, további nagyon kellemes lassú perceket és rádiózást kívánok akkor is, ha gyors zene következik.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tovább folytatjuk a Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: hosszabbon számon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy pilóta nélküli repülőeszköz vízben sodródó töredékét találták meg pénteken a Midia-Foki tengeri kikötő déli gátjától 25 méternyi távolságra, közölte a román védelmi minisztérium. A román haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapata megvizsgálta a drón maradványt, és megállapította, hogy nem tartalmaz robbanóanyagot. A roncsot kiemelték a vízből, és átadták a parti őrségnek. Az utóbbi hetekben több ízben sodort partra a víz drón maradványokat a román tengerparti üdülőtelepeken, írja az MTI. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a baloldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
5: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a kákán is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolog, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
4: A szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a katasztrófa védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A katasztrófa védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárdváros év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás mellett immár ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét. Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a katasztrófa védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50-kedni, annál inkább. Annál inkább. Kezdődik a Top 50. Top 50. Pörgessétek le velünk a Paks FM hivatalos slágerlistáját. Délután 3-tól este 6-ig. a keverőpultnál Olasz Gabi.
0: Szép délutánt, eljött egy újabb toplista ideje, és hát remélhetőleg itt vagytok, és együtt szurkoltok annak a kedvenc előadónak, amely mondjuk mostanában lázban tart benneteket, hogy megszólaljon a következő, mint egy 180 percben. A mikrofonnál Olasz Gabi, és hát olyan előadókra számíthatunk már most az elején, mint például Diaz, akit ugye a Well Hello formációból ismerhetünk. Méreg című aktuális slágere a 46. lesz majd. Alex Kenji idézi a nyarat, és fogja még majd akár ősszel is, mert a Bumble azt gondolom, hogy még a következő hetekben is kitart, majd a 47. lesz. Bye Alex és a Slap, illetve Nagy Bogi újdonság a Nem hiszek, egy nagyon nagy kedvencünk, és a 48. helyre érkezhet. Xen, Don't Leave Kylie az elmúlt hónapokban bizonyított, azért még mindig itt van a legjobb 50-ben a román csapat, mely feldolgozta a réges-régi saját dalát, a Kylie-t. Ez a 49. lesz. Most pedig Bíró Csongor énekel, és indul a toplista. Ez a Macska kövön.
3: A

Diaz Méreg című dalát hallottuk itt a Paks FM Top 50-ének 46. helyéről. És az erei folytatásunk többek között szól majd Ezdiz daláról, a Pick Up lesz a 41. A Dr. Béres is jön majd a Mango Ride-tal közösen. A 90-es évek Hip Hop Boys dalát dolgozták el, az Éjjel ott várok rád, a 42. lesz majd. Andrea Bocelli és David Guetta dala nagyon sokszor volt top 10-es, most a 43. lesz majd a DNA. Dom Maszkod a 44. helyről. A folytatásban pedig egy egykori aranyérmes dal, a 45. ugyanis Alex Warren, ez a Fever Dream. Top 50, a Paks FM. 45.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.
0: Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
1: 42.

0: As This Pick Up, ez volt a 41. helyen. És mi történik a folytatásban? Például olyan slágerek játszása, amelyek az elmúlt egy hétben nagyon jól szerepeltek, és a legtöbbet forgatottak voltak. Freddy és a Pain and Glory például egy ilyen dal, mely a 36. lesz. Bibi Rexa többször volt első, ugye ő dolgozta át a New Religion című dalában a Faithless Insomniát, a 90-es évek egyik kultikus trance slágerét, a 37. lesz. Follow the Flow is jön, vagyis Furacé, BLR és Szakács Geri Beszívom című újdonsága 38. helyre érkezhet. Eva Max a Loving Myself elkészül, Ewing pedig a Morettivel, hiszen ez most a 40.
1: Top 50.
2: A Pax FM 40.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 37.

0: Pain and Glory a 36. helyről itt a Paks FM Top 50-ében. A zenei folytatásunkban találkozunk majd Carly Rae Jepsennel, a Moore továbbra is itt van a legjobb 50-ben, most a 31. lesz. A Fun McCoy Hustle 75-ös felvételt Geszti Péter dolgozta át, illetve magát a zenei alapot használja ő is, saját dalának alapjául, ez lesz majd a Mindenki legyen rohadt gazdag a 32. helyről. Bruno Mars, I Just Might, többször volt első, most a 33-as pozíció az övé, Gáspár Laci énekel K. Kevinnel, Forog a föld, és most pedig jöhet azonnal Benzombón, ez a Mystical Magical.
1: Top 50. A Paks FM
2: 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Változik a védekezési stratégia Paksnál, a Dunán elhelyezett bárkákra a jövőben már más szakaszonkon lehet szükség a vízszint szabályozása és a védelmi munkálatok során, írja az MTI. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek este számolt be Facebook oldalán a paksi Duna szakaszon zajló műszaki és védelmi munkálatok legfrissebb fejleményeiről. A tájékoztatás alapján a folyó vízszintjének alakulása és a fenékküszöbépítési munkálatok előrehaladása miatt a helyszínen állomásoztatott bárkákat átcsoportosítják, hiszen azokra a jövőben más kritikus szakaszon lesz szükség. A szakemberek továbbra is folyamatosan monitorozzák a Duna vízállását, és az aktuális hidrológiai helyzethez igazítják a műszaki beavatkozásokat a biztonságos üzemeltetés és vízellátás fenntartása érdekében. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a bal oldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve Katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
3: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep, és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolg, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
2: Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a katasztrófa védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttesek 2 gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első félidőben eldöntötték a 3 pont sorsát több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Windecker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Pap átadását és duplázta meg az előnyt. A második játék részben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 87. percben Zeke Mário kiállítás miatt idő előtt elhagyta a pályát, az eredmény már nem változott. A Paks 2-0-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban. A mérkőzést Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
4: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első félidőben. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkébe voltunk a pontoknak, szerintem a második félidőben mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos 2-0 jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első félidőben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a top 50 slágereihez a Paksfm-en.
5: Top 50. A Paksfm hivatalos slágerlistája. 32.

Taklóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en. 30.

0: Carly Rae Jepsen énekelt, ez volt a MOR a 31. helyről. A zenei folytatásunkban pedig találkozunk majd Kovalszky meg a Vega Dinamittal a 26. helyről, de itt lesz a Paks FM Top 54-ben Gordo, a Loco Loco a 27. Help Chris és az igazi szerelem egy régi dalát dolgozása a 28. helyről. Ed Sheeran a kamerával érkezik, mely top 5-ös dal is volt, sőt többször első is, a 29. lesz most. A halott pénzé a zenei folytatás, azonnal ez a gyerekek.
1: Top 50. A Paks FM.

0: az ki meg a Vega gyújtotta be a dinamitot, ez szólt a 26. helyről. Ez még mindig a Paks FM top 50-es listája, és hát a hivatalos slágerlistánkon Hypaton dalával is találkozunk, az Out of My Head a 21. Mindezt megelőzi majd Lotfi Begi, Tolvaj René és LL Junior, a holnap hajnalig a 22. lehet. J-Lo, David Guetta közöse a Save Me Tonight címet kapta, és ez a produkció a 23. helyre érkezhet. Ezt megelőzi majd Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti, a Tutto e Bellot nagyon sokan szeretik, a 24. lesz majd mindez, és Harry Styles rajongó tábora is kifejezetten tetemes mennyiség, úgyhogy az American Girls-t szerintem most nagyon sokan várták, ez a 25.
1: Top 50.
2: A Paks FM 25.

0: ezen a hétvégén is jön a Suki Koktél.
1: Tető nélkül apró házad, mami, te! A legszebb híd a folyó nélkül, mami, te!
0: És mit ér a hétvége a legjobb nosztalgia slágerek és Suki nélkül? Jöhetnek majd a kívánságok.
2: Mit szólnátok, ha egy kívánság teljesítésével folytatódna a koktél?
0: A kabaré.
3: A múltkor volt ilyen morcos, mikor megvette az új színes
4: televíziót. Mi köze hozzá, hogy mit veszek én magamnak?
3: Három napig háttal üt neki, mert azt hitte, falra vett itt képet.
0: És itt lesz az ellenállhatatlan műsorvezető, Suki, aki mindig tudja, hogy mire van szükség.
2: Már csak a zene hiányzik, milyen is lenne ez a műsor zene nélkül. Na, akkor lehet mondani, hogy zene nélkül mit érek én is. Így is van.
0: Ezen a hétvégén is Suki Koktél. Szombaton és vasárnap reggel a Paks FM-en. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Mint olyan ember, akinek volt szerencséje ugye a kivitelezői oldalt erősíteni több éven keresztül, tehát mind a fővállalkozó ASZE, mind a vele szerződéses partnerbe levő más orosz vállalatok munkavállalójaként láttam párhuzamosan épülni, megvalósulni egy török, egy bangladesi projektet, egy egyiptomi projektet. Beszéltem rengeteg olyan emberrel, akik tágra nyílt szemekkel nézték azt, hogy itt mi folyik, és minek kellene folyni, és én nem személyi felelőseket szeretnék most megnevezni, ez ennek a szakértői vizsgálatnak is az egyik célja, mert elkerülhetetlen, és ezeket a konzekvenciákat le kell vonni, de én azt biztosan állíthatom, ha minden normálisan, rendesen történik, akkor ma már itt több éve, ha jól számolom, működő erőművi blokkoknak kellene lenni.
0: És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
9: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 22.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
1: 21.

0: Out of My Head, Hypaton dala szólt a 21. helyről. És megyünk tovább a Pax FM hivatalos slágerlistáján. Robogunk majd egy Rácz Gergő Orsovai Reni felé, mind a Tiéd lehet című dala a 16. Kashmir Wild Ride a 17. És hogy visszafelé haladjunk a jelen felé tulajdonképpen, a New Level Empire Valami Legyen majd a 18. helyen érkezhet. Joel Corey régóta itt van a listában, talán az egész évet kihúzza itt a Top 50-ben, a Be Alright, tehát a 19. Nagy Bogi már énekelt, most megint fog ezúttal Dash oldalán. Ez a Jól leszek újra.
1: Top 50 most a Pax FM-en.
2: 20.

0: slágerlistája.
1: Na, akkor viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a Paksi atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt, valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a Paksi Atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben.
2: Mindjárt folytatjuk. Gasman, Gasman, Gasman.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. A vármegyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. A fekete-fehér rendszerű öltöző hiánya miatt a szennyezett és tiszta ruházat elkülönítése nem volt biztosított, ami növelte az úgynevezett másodlagos expozíció kockázatát. Hagyományos kenyérszenteléssel ünnepelt Paks augusztus 20-án. A városi megemlékezésen és új kenyérszentelésen Heringes Anita polgármester kiemelte, az idei év nagy kihívásai, köztük az aszály és az évelei hóhelyzet megmutatták, hogy semmi sem jár magától értetődően, mindenért meg kell küzdeni. A városvezető beszédében köszönetet mondott a paksi szakembereknek, akik szakmai alázattal és csendben végzett munkájukkal megmentették Magyarország energiaellátását. Külön hangsúlyozta a helyiek szolidaritását is, megemlítve a testvérváros Bisk templomának megsegítését, valamint a Dunán zajló fenékküszöbépítési munkálatok körüli összefogást. Heringes Anita plébánossal közösen kezdeményezte, hogy szeptembertől indítsanak gyűjtést a gyapai kápolna felújítására és megmentésére, mint mondta, hisz abban, hogy Paks városa összefogva csodákra képes. Szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a Katasztrófa Védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A Katasztrófa Védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárd város év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás mellett immár ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyított a szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Megkezdi a felkészülést a 2026-27-es kosárlabda szezonra az ASE. Ivica Skelin együttese ma este lép pályára az ASE csarnokban. A szezon első felkészülési mérkőzését az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata a PVSK Panthers együttes ellen játsza. A szervezők felhívják a szurkolók figyelmét, hogy a találkozót kizárólag a karzatról lehet majd megtekinteni. A pálya melletti ülőhelyek és a kihúzható lelátók zárva tartanak. Ez lesz a paksi kosarasok első megméretetése a közeledő bajnoki idény előtt. A találkozó ma este 6 órakor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Üdv mindenkinek a Paks FM Top 50-ének harmadik és egyben záró zenei órájában, ahol is Rácz Gergő, Osvai Deni tette le éppen a lantot, ez volt a Mind a tiéd, lehet a 16. helyről. A legjobb 15-ben pedig találkozunk például Shakira foci VB himnuszával, a Die Die a 11. A 12-en Tolvaj Deni énekel majd, ez lesz a Tools, Ray Where's My Husband a 13. Rúzsa Magdi is énekel, a Rúzs a 14. és Olivia Dean sem hagyjuk ki a jóból, a sorból és a top listából, ez a Man I Need.
1: Top

0: Shakira megint összehozott egy világslágert, a foci VB himnusz a szólt a 11. helyről itt a Paks FM top 50-ében, ez volt a Die Die. Benne vagyunk a legjobb 10-ben, kérem szépen, Tóth Abigail, Accent közösen a Sugar Daddy például a 6. lehet majd, Tame Impala a TikTokon nagyot ment, Dracula felvétel a 7., Zola is énekel, az innen szép felállni a 8., Sony Foderával sokszor találkoztunk az elmúlt hónapokban, megint itt van a legjobb 10-ben, a 9. a Think About Us, és jöhet egy balatoni lány, ezúttal Válmárra és Szikora Robival.
1: Top 50 most a Paks FM-en. 10.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 9.

0: román Accent csapat dalában Tóth Abigail énekelt, ez volt a Sugar Daddy a hatodik helyről. Benne a legjobb ötben, itt a Paks FM top 50-ében. A második helyezett például Josh Favaz, aki a 89-es Madonna Like a Prayer dolgozta át, és mely felvétel többször volt első, most egy picit lejjebb csúszva a második helyről szólal majd meg. Kamrát Hug Yourself a harmadik, és hát sajnos a dobogón nem jutott hely Zara Larsonnak a Midnight Sun, tehát a negyedik, de itt van velünk Taylor Swift is, ő folytatja már is a jó zenék sorát. Ez az Opel Light.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: Ötödik.

A múlt heti első helyezettet hallottuk, ő volt Josh Favaz, a 89-es Madonna Like a Prayer átdolgozásával. Na de hogyha ő lett az ezüstérmes, akkor ki lett az aranyérmes? Kérem szépen, egy olyan dal, amelynek szekerét szintén a TikTok tolta meg, és adott neki lendületet. Nem mellesleg nagyon jó a felvétel, de azért az a sok milliós háttér és hátszél az jót tett a felvétel sikerének. Érkezik a francia Hugo, ez a Moving to the Sun. Lehet, hogy a címe nem mond túl sokat, de ha meghallod, ismerni fogod. Ez lett tehát az aranyérmes dal. Top 50. A Paks FM.

0: Fuga Move into the Sun a TikTokról jól ismert felvétel, melyet nagyon-nagyon sokan használtak már videóik alatt, és vélhetően innen volt nektek is ismerős. Hát érdemes most már megbarátkozni az előadóval és a dal címével is, sokat fogunk még vele találkozni. Ez volt tehát az aranyérmes dal a Paks FM Top 50-ében, és ez volt hivatalos slágerlistánk, mely legközelebb jövő héten szombaton 3 és 6 között jelentkezik egy újabb listával. Köszi, hogy velem múlattátok az időt, tartsatok meg jó szokásokat, és maradjatok a Paks FM-mel. Szép hétvégét, Olasz Gabi vagyok. Csók közön!
1: Ez volt a Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája. Minden szombaton délután 3-tól este 6-ig. Olasz Gabival. Ez a Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy pilóta nélküli repülőeszköz vízben sodródó töredékét találták meg pénteken a Midia-Foki tengeri kikötő déli gátjától 25 méternyi távolságra, közölte a román védelmi minisztérium. A román haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapata megvizsgálta a drón maradványt és megállapította, hogy nem tartalmaz robbanóanyagot. A roncsot kiemelték a vízből és átadták a parti őrségnek. Az utóbbi hetekben több ízben sodort partra a víz drón maradványokat a román tengerparti üdülőtelepeken, írja az MTI. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a baloldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve Katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
4: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep, és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolg, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
3: Ünnepi keretek között ismerték el a kiemelkedő szakmai és közösségi munkát augusztus 20-án Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya polgármester beszédében az összefogás és a teremtő munka fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a település fejlesztésében és a helyi közösség életében a mindennapi együttműködésnek és egymás segítésének kell meghatározónak lennie. Az eseményen átadták a település rangos elismerését, a Merész Konrád díjat, amelyet idén két mesterpedagógus, Lukács Józsefné és Ferenc Éva vehetett át több évtizedes, lelkiismeretes óvodapedagógusi munkájukért. A fiatal tehetségeket is díjazták, a Kolónia Alapítvány tanulmányi ösztöndíját 9 diák érdemelte ki kimagasló tanulmányi, sport vagy kulturális eredményeiért. Emellett kihirdették a Virágos Bonyhádért program győzteseit is, társaság kategóriában a Madács Imre utca 12-es szám alatti lakóközösség, míg az intézmények közül a Percel Kúria lett a díjazott. Az elismerések átadását követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, amelyet a városvezető szegett meg.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttesek két gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első félidőben eldöntötték a 3 pont sorsát több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Windecker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Pap átadását és duplázta meg az előnyt. A második játékrészben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 87. percben Zeke Mário kiállítás miatt idő előtt elhagyta a pályát, az eredmény már nem változott. A Paks 2-0-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban. A mérkőzést Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
5: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első félidőben. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkébe voltunk a pontoknak, szerintem a második félidőben mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos 2-0 jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első félidőben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Változik a védekezési stratégia Paksnál. A Dunán elhelyezett bárkákra a jövőben már más szakaszonkon lehet szükség a vízszint szabályozása és a védelmi munkálatok során, írja az MTI. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek este számolt be Facebook oldalán a Paksi Duna szakaszon zajló műszaki és védelmi munkálatok legfrissebb fejleményeiről. A tájékoztatás alapján a folyó vízszintjének alakulása és a fenékűszöbépítési munkálatok előrehaladása miatt a helyszínen állomásoztatott bárkákat átcsoportosítják, hiszen azokra a jövőben más kritikus szakaszon lesz szükség. A szakemberek továbbra is folyamatosan monitorozzák a Duna vízállását, és az aktuális hidrológiai helyzethez igazítják a műszaki beavatkozásokat a biztonságos üzemeltetés és vízellátás fenntartása érdekében. Hagyományos kenyér szenteléssel ünnepelt Paks augusztus 20-án. A városi megemlékezésen és új kenyér szentelésen Heringes Anita polgármester kiemelte, az idei év nagy kihívásai, köztük az aszály és az évelei hóhelyzet megmutatták, hogy semmi sem jár magától értetődően, mindenért meg kell küzdeni. A városvezető beszédében köszönetet mondott a paksi szakembereknek, akik szakmai alázattal és csendben végzett munkájukkal megmentették Magyarország energiaellátását. Külön hangsúlyozta a helyiek szolidaritását is, megemlítve a testvérváros Bisk templomának megsegítését, valamint a Dunán zajló fenékküszöbépítési munkálatok körüli összefogást. Heringes Anita a plébánossal közösen kezdeményezte, hogy szeptembertől indítsanak gyűjtést a gyapai kápolna felújítására és megmentésére, mint mondta, hisz abban, hogy Paks városa összefogva csodákra képes. A szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a katasztrófa védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A katasztrófa védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárdváros év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás mellett immár ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttesek 2 gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első félidőben eldöntötték a 3 pont sorsát, több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Windecker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Pap átadását és duplázta meg az előnyt. A második játék részben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 87. percben Zeke Mário kiállítás miatt idő előtt elhagyta a pályát, az eredmény már nem változott. A Paks 2-0-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban. A mérkőzést Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
2: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első fél időben. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkében voltunk a pontoknak, szerintem a második fél időben mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos 2-0 jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első fél időben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Össze

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. A Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. A fekete-fehér rendszerű öltöző hiánya miatt a szennyezett és tiszta ruházat elkülönítése nem volt biztosított, ami növelte az úgynevezett másodlagos expozíció kockázatát. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a bal oldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve Katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
2: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolguk, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
1: Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a katasztrófa védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bankliga 5. fordulójában. Bognár György együttesek 2 gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első fél időben eldöntötték a 3 pont sorsát több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Windecker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Pap átadását és duplázta meg az előnyt. A második játékrészben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 87. percben Zeke Mário kiállítás miatt idő előtt elhagyta a pályát, az eredmény már nem változott. A Paks 2-0-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban. A mérkőzést Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
3: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első fél időben. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkébe voltunk a pontoknak, szerintem a második fél időben mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos 2-0 jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első fél időben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Következő vendégem bizony 5 darab saját kézzel készített bölcsőt adományozott a Tolna vármegyei Balassa János kórháznak. A stúdióban Bárdos Zoltán. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát akkor kezdjük onnan, hogy honnan jött az ötlet, és miért pont a Balassa János kórháznak adományoztad a bölcsőket?
2: Hát mindenféleképpen köszönettel szeretném kezdeni ezt a kis beszélgetést, főleg itt, hogy a rádióba bejöhettem, és én közösségi médiában is soha nem szerepeltem, ez egy nagyon nagy dolog számomra. Köszönöm meg, hogy ilyen érzékenyek vagytok egy ilyen jó célra, észrevetitek ezt a Balassa János Kórház Facebook oldalán, és tényleg, hogy kíváncsiak voltatok rá, nagyon szépen köszönöm. És a köszönetnyilvánítást még folytatni szeretném, mert nem volt módom még. Nagyon köszönöm szintén a Szekszárdi Balassa János Kórház szülésznőgyógyászosztályának, hogy azzal a kedvességgel fogadták az adományomat, ami tényleg nagyon megható volt. Kollégáim mutatták, mert én sajnos nem vagyok rajta Facebookon, azt a kis videót, ahol egy tüneményes kis újszülött fiút is betettek, egy kis babát a bölcsőbe, tényleg megható. Utoljára akkor örültem ennyire, amikor a saját unokáim születtek, úgyhogy nagyon köszönöm, és aztán láttam a rengeteg embert, hogy több ezer ember ezt látta, és kommentelte, tetszést nyilvánított, nem volt még ilyesmiben részem, úgyhogy nagyon nagy örömmel fogadtam az egészet. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. És akkor a kérdés, hogy is van, Gabi?
1: Hát, hogy jött az, hogy bölcsőt adományozol, és miért pont a Balassa János Kórháznak?
2: Hát viszonylag hosszabb a történet. Én elvégeztem jó régen egy iskolát, volt még Budapesten, lehet most is van egy faműves szakon, ez a Népi Mesterségek és Művészeteknek a középiskolája, és ezt a csodálatos szakmát én ezt kitanultam, és ott még mindig emlékszek az igazgatónőre, az már meghalt azóta ő, aki mondogatta ott nekünk a különböző szakmáknak, mert volt ott bőrös, kosárfonó, nyerges, csipkés, minden faműves, hogy próbáljuk kitalálni, hogy mi az, ami az embereket érdekli, mit készítsünk a mai világban, ezek a kézműves szakmák nagyon-nagyon-nagyon, hát nem keresettek, a műanyag világot élünk nagyon, és én is kerestem ezt a dolgot, a fát nagyon szerettem feldolgozni, és rengeteget spekuláltam, hogy mit lenne értelme elkészíteni. Nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélni, egy fél napig tudnék, de most nyilván nem ez a cél. A bölcső volt az, ahova oda jutottam, hogy egyrészt nekem a kreativitásom, tehát hogy mégiscsak egy ilyen kis bútort, egy élő szerkezetet készítek, amivel asztalos tudás is szükséges, és vannak rajta olyan felületek, amikbe ki tudok bontakozni, mintákat tudok rá készíteni, mindent kézzel csinálok. Tehát szakmailag is egy nagyon szép kihívás a bölcső és a cél. Szerintem a cél a legjobb, mert a mai világban nincs annál jobb, mint babát látni egyáltalán, vagy gyermekeket. És a bölcső nem véletlenül születtek az őseink bölcsőbe. Sokkal, de sokkal jobb, mint a mai, hát művé váló világban ezek a nem tudom én ikás kiságyak, meg egyéb dolgok, nem bántva ezeket a dolgokat, de a bölcső sokkal anatómiailag, orvosi szempontból, minden egyéb szempontból sokkal, de sokkal jobb, mert hiszen a baba, mielőtt megszületik az édesanyja hasába, egy kis szűk területen van beszorulva, ring, mozog vele az édesanyja hasa, és amikor megszületik, akkor a bölcső hasonlít erre leginkább, egy kicsi felület, lehet ringatni, tehát nagyon jó ki volt ezt találva, sajnos kikopóban van. Én nagyon szeretném népszerűsíteni, ennek is kedvezett ez a mostani dolog, és akkor így jött a bölcső, hogy na ez lenne a legjobb, amit én fából készíteni tudnék talán. És hát jól nekiálltam én ennek már sok évvel ezelőtt, úgyhogy összességében 14 darab bölcsőt készítettem, ami nem kevés, főleg arra tekintettel, hogy nincsen olyan igazi nagy műhelyem, hanem hát valóban mindent kézzel fabrikáltam össze.

0: elsőnek, mert biztos voltam benne, hogy ez mindenképpen el fog kélni, kelleni fog. Egyik értelemszerűen a saját unokáimhoz ment, a diófából készült. A másik ötnek is érdekes volt a története. Tényleg valóban én keresgéltem, hogy hova lehetne ezeket hasznosítani. Adományba természetesen nem lehet ezekért nyilván készpénzt kérni, nem is ez volt a célom. A kettő bölcső lett vándorbölcső. Ez azt jelenti, hogy elvitték őket, és akkor ilyen 3-4 hónaponta, amit egy baba tudja használni, használták, és akkor ment babáról babára. Egyik Tápiószerére került, a másik pedig Szegedre. Ez a két vándorbölcsőn van, és akkor kettő bölcsőt adományoztam még továbbá. Az egyiket a Székesfehérvárban van egy baptista gyerekotthon, baba otthon. Ott fogadták nagy örömmel, illetve Szolnokon is van egy csecsemő otthon, és oda vittem a következő bölcsőmet. Ez volt a régi 6 darab bölcsőmnek a sorsa, és akkor most ez az új, amivel hát most így megismert a környék. Ez a most 8 darabot készítettem, tehát így van összesen 14, mert 6 és most 8. Ennek a 8-nak is kerestem a helyét, nem volt olyan egyszerű egyébként megtalálni. Sokszor azt tapasztalom sajnos, hogy még adni is nehéz a mai világban, de azért szerencsére jól végződött így. És akkor a 8 bölcsőből egy az Györkönybe került, egy, hát nagyon érdekes a története, erről is lehetne beszélni, egy az a ide került helybe, a Életfa Idősek otthonába, ott Ferenci Ildikó igazgatónő nagyon, nagyon kreatívan, kedvesen fogadta, ennek is megvan a magyarázata, hogy furcsa lehet, hogy miért pont idős emberekhez, de mindegy, oda került. És a 5 darab pedig a szexádi szülésznőgyógyászatra. Azért jutott eszembe leginkább, mert egyébként több kórházat is felhívtam, de ez volt a legmegfelelőbb, hiszen nekem a kisfiam itt született ebbe az intézetbe, és nagyon nagy szeretettel és gondoskodással nagyon le voltam akkor nyugodva, amikor ő született. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, nem tudok jelzőket mondani. Illetve hát amikor bajban volt a családom, vagy a feleségemet műteni kellett, meg egyéb, akkor is itt fogadtak és segítettek rajtam, úgyhogy valamiféle, hát nem elégtétel, ez nem jó szó, de nagyon nagy belső örömet okozott, hogy ide tudtam adni, és főleg, hogy tényleg így fogadták ilyen szeretettel. Álmomban nem hittem volna, úgyhogy hát most elég sokat beszéltem, nem tudom, hogy
1: nem baj, nagyon, nagyon jó volt hallgatni téged, úgyhogy de még kérdezek azért, tehát jó. Akármennyit is beszéltél, folytatjuk tovább a beszélgetést, mert hogyha jól tudom, viszont a főállásod teljesen más, tehát így semmi köze nincsen a faművességhez, ugye?
0: Hát abszolút semmi köze nincs hozzá, az atomerőművel dolgozok 36, most lesz 37. éve lassan, és a biztonsági igazgatóságon vagyok, a biztonságfelügyeletnél, ez egy pici osztály, de ez is egy áldott állapot, a jó Istennek köszönöm, hogy így alakulhatott, hiszen a jó az egzisztencia, jó a kereset, a megélhetés abszolút biztosított, a családomat el tudtam látni, nem kellett ezen a vezetői szinten, kisebb vezetői szinten nekem nem kellett azon spekulálni, hogy milyen másodállást csináljak, ki tudtam élni ezt a hobbimat tulajdonképpen, tehát a biztos anyagi háttér megvolt, és akkor meg tudtam magamnak venni a szerszámokat, a hobbihoz szükséges homikat. Nem vagyok rászorulva, hogy ebből éljek meg, tudok adományozni. Valóban teljesen más természetű az atomerőmű, de így összességében én úgy gondolom, hogy én a helyemen vagyok. Jó a munkahelyem, és a faforogással, meg ami tényleg az igazi, nem azzal meg teljesen a helyemre kerültem, úgyhogy így egész a kép nálam.
1: Akkor sikerült jól kombinálni ezt a kettőt, és tulajdonképpen elégedett vagy a sorsoddal, ez tök jó hallani egyébként, mert viszonylag ritka az olyan ember, aki elégedett a sorsával. Viszont akkor beszéljünk még egy picit a bölcsőkről, hogy ez az 5 bölcső, amit a Balassa János Kórháznak adományoztál, ezek például milyen fából készültek?
0: Hát a fáknak a sajátossága, ami nekem hát akkor itt tanult szakmám, az a faraghatónak kell lennie, hiszen faragottak ezek a bölcsők. Alapvetően a táblásított részek azok fenyőfából készültek, az a legegyszerűbb, de a fenyőfát nem lehet faragni, vagy hát borzasztó éles szerszám kell hozzá, úgyhogy arra én sem nagyon vállalkozok, és viszont a fenyőfára készített minták, amiket a bölcsőkre helyeztem, illetve a billenőfa, valamint az oszlopok, ami az egésznek a tartó szerkezete, ezek nagyon erős bölcsők, azok kemény fából vannak, általában gyümölcsfából, nagyon szeretem a gyümölcsfákat, van benne, hát kicsit ilyen luca bölcsője, mert ilyen össze-vissza fákból vannak, van benne gőzöldbükk, cseresznye, itt is van eperfa, volt még tölgy maradékom, tehát ilyenekből varázsoltam össze, és akkor a minták pedig a azok lehet, hogy azokról is majd beszélünk, azok dióból, eperfából,

0: cseresznyéből vannak, körtefából, amit nagyon-nagyon jól lehet faragni. Úgyhogy nagyjából így, tehát vegyes a kép, össze-vissza fából készült.
1: Ez a Paks FM és a Best of Eve.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Na hát akkor beszéljünk a motivumokról is, igen, mert hogy ha a Paks FM hallgatói felmennek a Tolna vármegyei Balassa János Kórház oldalára, Facebook oldalára, akkor ott ugye egy videóban azért láthatják, hogy igen, sokféle motivum jelenik meg a bölcsőkön, de mik ezek pontosan?
2: Hát saját találmányok. Igyekeztem ide illő mintákat találni, és mindegyik más. Tehát például az egyik bölcsőn egy tenyérbe tartott baba van kifaragva, a másikon simán csak egy fekvő baba szimbólum van kifaragva, aztán kicsit spekulálnom kell, mert igen, nagyon szeretjük a cicákat, nekünk is hát 6 macskánk van otthon, és a cica motivumokat tettem rá, de úgy, hogy próbáljam kifejezni azt, hogy ezt az összetartó köteréket, hogy a két szülő között van a baba, amelyiket átölel tulajdonképpen a bölcső, tehát két oldalról vannak ilyen összefogó cica figurák, meg egymás felé nézők. Az egymás felé néző figurák a magyar néprajzba. Igaz, a madár motivumot használja a magyar néprajz, de én a macskáknál is így értelmezem, az a összetartást, szeretetet jelzi, tehát egymás felé néznek a cicák. Aztán, hát kicsit azt mondom én, hogy a végegyenmé vált belülről, hogy ne legyen útba, oda csak egy kicsi mintákat tettem, tulipán mintákat. Azt nem nagyon tudom megmagyarázni, a tulipán egyik legrégebbi magyar mintakincsünk, de valahogy a tulipánra áll rá kezem, tehát azt nagyon szeretek tulipánt faragni, nagyon adja magát, úgyhogy ilyen egyforma tulipánt tettem mindegyiknek a belsejére. Hát azt lehet, hogy valamit kifelejtettem, de nagyjából így van. De törekedtem arra, hogy arról szóljon, amiről kell, tehát babákról szóljanak a minták is.
1: Egyébként nagyon szépek lettek ezek a bölcsők, úgyhogy mindenképpen a Paks FM hallgatóit arra biztatom, hogy nézzék meg ezt a videót, amiről az imént beszéltem a kórháznak a honlapján, illetve a honlapján, bocsánat, Facebook oldalán. Viszont még mindig ezzel kapcsolatban számos kérdés merül fel bennem. Például, ugye, ha jól tudom, ezt az 5 bölcsöt nagyjából 2 év alatt készítetted el?
2: Hát nem, nagyon megdicsért a kórház, ennyire sokat azért nem dolgoztam vele, meg hát a munkahelyemen hely kell állni, onnan olyan úgy működik ez, hogy délután 2-3 óra körül hazamegyek, és akkor rengeteg dolgot csinálunk a feleségemmel, egy hatalmas, hát mondhatom, hogy nem is családi ház, hanem inkább szintet anyánk van, 4000 négyzetméter körülbelül faddon, és akkor borrasztó sok gyümölcsfa, konyhakerti dolgok, elteszünk mindent, tényleg az égvilágon, tehát rengeteg sok egyéb munkánk van, és akkor emellett naponta ilyen fél óra, egy óra gyorsan kimegyek kicsit kopácsolni, mert annélkül megőrülök, tehát nekem nagyon kell, hogy faragjak. Igazából tényleg ezt tölt fel, muszáj csinálom, de naponta csak ilyen egy-két órákat, vagy annyit se. És akkor így valóban senki nem sürgetett, így szépen apránként ilyen, hát mondjuk azt, hogy másfél év alatt így délutánonként, de ezer mást is csináltam.
1: Mellette. Jó, hát ez nyilvánvaló, hogy ezért egy főállás mellett nem lehet egész nap ezzel foglalkozni, de hát minden esetre az, hogy egyáltalán beiktattad ezt a mindennapjaidba, és elkészültek, ez szerintem egy óriási dolog. Mi volt a legnagyobb kihívás a bölcsők elkészítésében?
2: Hát a legnagyobb kihívás igazából már nem, hiszen 14-et készítettem. Amikor az elsőt, legelsőt összeraktam még az első körbe, akkor az nagyon jó érzés volt. Hát az asztalos munka az talán a legnehezebb nekem, bár az se annyira, de az talán nehezebb tényleg, mert ott pontosan összecsapolni, ne legyenek hézagok, az illesztések, egyebek, a táblásítás. A faragás az nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megy, és nagyon könnyen. Egyébként hadd használjunk ki, Gabi, ezt az alkalmat, hogy próbáljuk mindenkit buzdítani. Ez a nép, ez régen értett mindenhez, mindent meg tudunk csinálni, és nagyon jó lenne ezeket a kézműves szakmákat valamiképpen visszahozni. Például csak a magam példájából, a faműves szakmából, amikor én jártam ebbe az iskolából, ott rengeteg hölgy volt. Azt hinné az ember, hogy fát nem tud faragni hölgy. Pedig szinte a legszebbeket ők készítették, borzasztó ügyesek, és nagyon kell az, hogy valami tárgyat alkosson az ember ebbe a kiüresedett akármiben, ami van körülöttünk. Nem lehet csak a telefont húzikálni. Tehát én például ennélkül nem tudom, hogy mi lenne velem. Mindenképpen kell ez. Tehát én egy kicsikét kihasználom ezt a nyilvános szereplést, hogy reklámozzam a népi mesterségeket, hogy próbálja mindenki valamit készíteni. Nagyon-nagyon kéne ide visszafordulnunk, én úgy gondolom.
1: Hát ezzel nagyon egyet tudok érteni, és a személyes véleményem ennek kapcsán az az, hogyha mondjuk állami szerveknél, ahol tehetséges emberek ülnek sokszor ilyen aktatologató pozícióba, mondjuk úgy, és mondjuk vízfejként működő szervezeteknél, mert van erre is rengeteg példa, hogyha azt a pénzt, amit egyébként nekik egy hivatalnál fizetünk ki, azért fizetnénk, hogy abban, amiben tehetséges, amiben örömét leli, ez akár a fafaragás, akár a festés, akár a, nem tudom én, az éneklés, vagy bármi más művészeti, kreatív tevékenység, tehát ha odaforgatnánk be a pénzt, szerintem egy sokkal boldogabb országban élnénk, zárójel bezárva. Viszont miért pont 5 bölcsőt adományoztál? Ennek van bármi jelentősége a számnak, vagy az teljesen random?
2: Kapcsolok az előző gondolathoz, akkor aztán elég gyorsan válaszolok. Nagyon igaz, amit mondtál, pontosan így gondolom. És érdekes, hogy az atomerőmben is rengeteg hát csodabogár van, főleg a hölgyek közt láttam olyanokat, akik tudtak szőni, Sóti nérjenkét például lehet mondani, de rengeteg mindenkit, nem is akarok neveket kiemelni, de talán egyet mégis, mert ő a bölcsőköz is kapcsolódik. Ott dolgozott, most már elment sajnos tőlünk, a Blaskó Bali Zsuzsi, biztos nem haragszik meg, hogy most itt elmondom a nevét. Ő például egy nagyon tehetséges festő, és kipróbáltuk, én őt megkértem, és a bölcsőknél az egyiket, sőt kettőt ő nekem kifestett. Figurális baba szintén olyan motivummal, hogy egy édesanyja tart egy babák motivumot festett rá Zsuzsi. Ez került például az Életfa Idősek otthonába, nagyon szép lett, úgyhogy igen, így van, tehát ezek a megbújó tehetségek ott vannak. Valahogy elő kéne hozni, nagyon egyetértek. Hát, hogy miért pont 5, ennyi volt, de illetve 6 van, bocsánat, még mindig van egy bölcső otthon, egyetlen egyet megtartottam. Nem magánszemélynek szeretném azt adni, hanem közösségi célra. Úgy gondoltam, hogy az 5 szexádra az azért elegendő, mert nem olyan egyszerű 5 bölcsőt se elhelyezni, ők nagyon nyitottak voltak. Tehát most nem reklámozom, egy darab még mindig van, hogyha közösséget tudok vele segíteni, tehát nem magánszemélyt, akkor ezt még szívesen odaadom, de egyetlen egy darabom maradt, és akkor elfogyott. Gyakorlatilag nincs több.
1: Azt hittem, hogy volt valami, hogy mondjuk nem tudom, 5-ször volt dolgod a Balassa János kórházzal, és akkor 5 darab bölcsőt, de akkor ezek szerint
2: nem
1: ilyen háttere nem
2: semmi.
1: Volt. Egyébként milyen visszajelzést kaptál a dolgozóktól?
2: Hát nagyon, nagyon jó. Én pedig kicsit megrogyantam néha, hogy nem érdekel senkit, és tévedtem. Nekem nagyon kellett ez, ami most történik velem. Mert nagyon-nagyon, tehát megállítanak a hentes, ahova járok, voltam a fogászati klinikában, nagyon kedves hölgy odajött, hogy gratulál a kollégák az atomerőműbe, a folyosón, a postahivatalba otthon faddon. Tehát egészen elképesztő, még nem volt még alkalom ilyesit megérni, úgyhogy valamiféle dimenziót léptem. Én most nagyon elégedett vagyok ebben.
1: Egyébként hallatszik is, ahogy beszélsz, és valahol tényleg azt érzi az ember, hogy ha valaki valamit szeretettel csinál, annak egy idő után megjön a gyümölcse, és az elismerés is. Azt tudták rólad egyébként például a kollégáid, hogy te ilyen ezermester vagy?
2: Hát azt tudták, hogy faragok, bár voltak nekem különben adományfaragásaim, csak nem bölcsök. Csináltam elég sok kopjafát, vagy én inkább szívesebben jó emlékoszlopnak, de elég monumentálisak ezek, azokat csináltam többet. Ebből 3 közterületen is föl van állítva, egyik a Faddi Református templomnál egy trianoni kopja, aztán a Dunakömlődi Csodálatos templom följárójánál nemrégen avattak egy hősi katonai háborús emlékfát, emlékoszlopot, amit csináltak. Engem nagyon megfog az első, de főleg a második világháborúban szerencsétlen magyar katonák sorsa, amin ők ott végigmentek, a második magyar hadsereg, a Doni hadsereg, rengeteget foglalkozok ezzel, borzasztó sok emléktáblát, kopját készítettem. Nagyon emlékeznünk kéne ezekre a szerencsétlen emberekre, hogy mi mentek keresztül a mai kényelmes létünkbe. Illetve van még egy harmadik is, az a legmonumentálisabb egyébként, ez egy jó 3 méteres óriási nagy akácoszlop. Ez a legszebb egyébként, ezt Horthy Miklós emlékoszlopot faragtam, ezt úgy volt, hogy fölállítjuk a településünkön, de nem lehetett, mert hát mint mi magyarok majdnem mindenben meg vagyunk osztva, sajnos itt is meghasonlott a közösség, és nem lehetett fölállítani, 2 tábor kialakult itt is, mint mindig sajnos, és mást helyet kellett neki keresni, viszont ez a Horthy emlékoszlop, ez akkor Szegedre került, ott nagyon örült neki az ottani vitézi rend, és a Tiszaparton a méltó helyén, mert az Horthy kötődésű hely, ott áll ez a gyönyörű oszlop. Tehát ezeket a munkáimat úgy nagyjából ismerték, meg régen, fönn voltam én régen a Facebookon, még a pandémiás bezárt időszak alatt, de aztán abba hagytam, és akkor kaptam visszajelzéseket, tehát tudták, hogy én ezzel foglalkozok. Igen.
1: Oké, és akkor még azért engem annyi érdekelne, hogy mi a jövő, tehát folytatod tovább ezt a fafaragást és a bölcsőkészítést, vagy akkor az ilyen emlékoszlop készítéseket. Mi a terv?
2: Folytatom, mert ennélkül én szerintem elpusztulnék. Tehát egész egyszerűen muszáj faragnom, szinte beteges. Nagyon jó a családi átér, ezt tolerálják, hogy addig is se mással Tehát máshonnan hiányzik ez az idő, de mindenki tolerálja. Hála kis feleségemnek, és nagyon jó, nem fogom soha abbahagyni, amíg a kezemet tudom mozgatni. És hát, hogy mit fogok készíteni? Bölcsőt nem igazán, mert azért 14 darab az már a könyökömön jött ki a végére. De hát a ház körül, ahogy mondtam neked, Gabi, rengeteg minden van. Van egy lépcsőfeljáró, amit díszítgetek, készítek. Unokáimnak egy ilyen kis ajándékos láda, kis rámlikat, nem tudom, tehát rengeteg minden. De te is tele van a fejem.
1: Na, hát akkor ehhez mindenképpen sok sikert kívánunk, hogy ezeket mind meg tud valósítani, amiket mondtál, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát még egyszer tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés volt a részedről, és nagyon-nagyon köszönjük. Szerintem itt a megye nevében is köszönhetjük, hiszen a kórház tulajdonképpen a megye lakosságát szolgálja ki, úgyhogy köszönjük, hogy ezeket a bölcsőket nekik adományoztad, és ezen túl akkor az ottani újszülöttek használhatják.
2: Köszönöm szépen, és nagyon hálás vagyok, és nektek is, hogy ide bekerülhettem, és meghívtatok. Köszönöm szépen én is.
1: Bártos Zoltán bölcső készítővel, a Paksi Atomerőmű munkatársával beszélgettem.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Nem mindennapi perceket, órákat él át Dunaszent Benedek, a település teljes lakossága és a település polgármestere, Vargyas László, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, köszöntelek én is, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Paks mellett Dunaszent Benedek is, hát tulajdonképpen a hírek középpontjába került az elmúlt napokban, mert hogy az atomerőmű miatt, a víz szint emelkedése miatt építendő dunai fenékküszöb kapcsán, ugye Dunaszent Benedek és a paksi atomerőmű között épül a dunai fenékküszöb. Hadd kezdjem azzal egyébként, hogy eddig mondjuk az elmúlt 20-30-40 évben mit jelentett Dunaszent Benedek számára, hogy hát légvonalban a legközelebb van tulajdonképpen az atomerőműhöz, egyenesen vele szembeni partszakaszon vagytok?
2: Hát így az eddigi életünkben nagy befolyással nem számottevő befolyást meg beavatkozás nem történt, így elég jól átéltük ezt a 10-20-30 évet, tehát némi kis hanghatás, vagy építkezéseknél, vagy egy-egy beavatkozásoknál azért hallatszott, de úgy effektíve közvetlen kapcsolat nem volt köztünk. Most már ezzel a fenékküszöbbel, ezzel a műtárgyal végülis lesz egy közvetlen kapcsolat, nem csak vízi, folyóvízi kapcsolatunk lesz. Úgyhogy hát meg most ez a beruházás azért rajtunk keresztül megy, tehát a lakosaink most azért némi hanghatásnak, szálló porhatásnak azért ki vannak téve, de én úgy gondolom, hogy megértik, mert ez végül is a mi érdekünk is, a helyi lakosoké és az ország érdeke, hogy ez a beruházás itt most megtörténjen. De az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot ápoltunk az atomerőművel, tehát nem volt, figyelembe vették ugyanúgy a helyiek életét, tájékoztatások megtörténtek a megfelelő fórumokon, tehát én úgy gondolom, hogy jó együttműködtünk eddig, meg bízom benne, hogy ezután is együtt fogunk működni.
1: Az elmúlt héten óriási munkálatok kezdődtek meg az építkezéssel. Hogyan keresett meg téged a kormányzat egészen pontosan? Ugye rengeteg fotó látott napvilágot a hétvégén, és videófelvétel, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel együtt, hát a Dunában térdig gázolva, feltörve a nadrágot, egyeztettek, beszéltek. Mi az, amit kértek tőled, mint települési polgármestertől? Mi az, amiről tájékoztattak, és egyáltalán hogyan kommunikáltak?
2: Tehát Én, tehát egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat, és tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást. Alpolgármester asszonyom szombaton délután hívott, az már gyanús volt, mondom, kétszer egymás után itt biztos, hogy nagy baj van. Hát szegény ugye meglepődött, azért katonák, vízügyi szakemberek érkeztek oda a településünkre, és mikor ráöntötték ezt a nagy volumenű beruházást, akkor azért megijedt, felvette velem a kapcsolatot, hogy vissza kell, ha hazaérkezem, akkor hívjam vissza a vízügyi szakembert, és kedden reggel, ahogy elkezdtem dolgozni, akkor ez is volt a legfontosabb dolgom, hogy a vízügyi szakembert, a Józsefet visszahívjuk telefonon, és akkor említette, hogy most viszik be, és most fogják elbírálni, hogy melyik több opció van, hogy melyik opciót fogják ezt elvégezni nálunk, és ez mellett maradtak, ez mellett a fenékküszöb mellett, amiről kaptam is délután, dél környékén inkább helyesbítenék egy telefonhívást, hogy akkor a szerdai kihelyezett rendkívüli kormányülésen Pakson az atomerőműbe kapok egy meghívást, és az alpolgármester asszonyommal ott részt vettünk ezen a kihelyezett kormányülésen, és nem csak, hogy részt vettünk, hanem ami még én nekem egy nagyon meghitt és egy nagyon jó eső érzés, hogy szót is kaptam. Tehát megkérdezték, hogy tudom-e kezelni, mit tudnak segíteni, van-e valami kérésünk, és mindent meghallgattak, mindent szem előtt tartottak, és próbálták úgy kezelni, hogy a helyiek, a lakosok, azok mind ebből jól jöjjenek ki. Én arra kértem a kormányt, a miniszterelnök urat, és a minisztereket ott, hogy legyenek szívesek szem előtt tartani, hogy ez nem egy átlag dunamenti part szakasz. Tehát ezen a part szakaszunkon tudom, hogy egy szerényebb, ezt bevallom őszintén, tehát nem egy fölfuttatott, nem egy első osztályú kis strand, meg hát persze ez ilyen vadkemping, meg ilyen vadstrand, hogy mondjam, tehát ilyen, de évtizedek óta alakult ez ki, tehát gyerekkorom óta, meg már előtte is ott fürödtek az emberek, és egy révházból alakult ki egy vendéglátó egység ott azon a partszakaszon, ami hát egyik szemünk, tehát hogy egyik gyöngyszemünk, amire büszkék vagyunk, tehát egyik lábunk Dunaszentbenedeknek, amire támaszkodunk és próbálunk több lábon élni, úgyhogy legyenek szívesek ezt figyelembe tartani, és azt az ígéretet kaptam, hogy ez szem előtt tartják, és még ráadásul a vízügyi szakemberek segítségével tudnak segíteni nekem ezt hivatalos strandá alakítani, tehát én úgy gondolom, hogy ne nagyon jó benyomást kaptam én ott azon a kormányülésen, tehát köszönöm szépen előre is. Mi is természetesen együttműködünk, mindenben minden segítséget megkapnak tőlünk, a katonákkal is maximálisan meg vagyunk elégedve ott, ahogy ez a beruházás most folyik. Természetesen volt az elején már több lakossági jelzés, de minden egyes problémát, ahogy jeleztem az építés vezetőnek, ő mérlegelte, és mindent helyre tett, és én másnap már kontrolláltam, felkerestem a lakosokat azokkal a problémákkal, amik esetleg az elején ilyen kisebb problémákról beszélünk, hogy szállópor volt, vagy esetleg nem arra ment a kamion, amerre kellett volna, de ez egy kezdetleges problémák, de az építésvezetővel és a megfelelő személyzetekkel ezt helyretettük közösen, és most azóta működik, épül, és várjuk, hogy ez ennek a gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy ennek a fenék küszöbnek, ez az én gondolatmenetem, ha ez elkészül, megépül, akkor későbbiekben ez végül is ott lesz a meder alján, és magától fogja végezni a dolgát. Tehát most lesz neki egy nagyobb volumenű hangja, egy nagyobb volumenű, nagyobb volumenű hanghatása, zajhatása, amit meg kell élnünk, és át kell küszöbölnünk, de későbbiekben ez már ott a fenéken csöndbe magától teszi a dolgát, tehát hogyha sajnos ezek az aszályos évek, ez az alacsony vízállás ezt kívánja, akkor ez majd szépen teszi ott a dolgát, a hűtővíz csatorna bevezetésbe betereli a vizet, és az atomerőmű reaktorjai megkapják a megfelelő vízmennyiséget a működéshez, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az én gondolatmenetemben ez egy jó döntés volt. Köszönöm szépen a kormánynak itt a rádión keresztül is a pozitív hozzáállást és a közös együttműködést. Köszönöm.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Aki esetleg nem helyből hallgatna bennünket, azok kedvéért mondom, hogy ami a partszakaszotokat illeti, Duna-Szent-Benedek partszakaszát és strandját, ez valóban úgy működik, hogy a paksi szakaszon tilos a fürdőzés, rendkívül veszélyes. De a kanyarulat másik oldalán, a Duna-Szent-Benedeki oldalon nagyon szeretnek a paksiak is strandolni, gyönyörű, homokos partszakasz, hát tényleg, mintha a tengerparton lennénk, főleg, hogyha alacsonyabb a vízállás, mondjuk ennyire alacsonyat nem kívánunk többet, de ez valóban így van. És hadd mondjam el neked, illetve a hallgatóknak, illetve nem tudom, hogy te találkoztál-e vele, hogy Magyar Péter vagy a pénteki, vagy a szombati egyik videójában, talán egy motorcsónakon ülve, elkezdte méltatni a Duna-Szent-Benedeki partszakaszt, és valami olyasmit mondott, hogy hogyha ennek az egésznek vége lesz, hogy mindenkinek javasolja, hogy jöjjön el egyszer Duna-Szent-Benedekre, erre a gyönyörű partszakaszra akár strandolni, mert hogy annyira klassz hely. Mit szólsz ehhez?
2: Hát én ebbe csak szeretném megerősíteni a miniszterelnöknek a mondatát, hogy én is, mi is várunk nagy szeretettel mindenkit a Duna-Szent-Benedeki partszakaszra, mert tényleg, ahogy mondod is, tehát egy olyan homokos partszakaszunk van, hosszan mélyülő partszakasszal rendelkezik, és most jelentősen tiszta is, tehát nagy gyönyörű, szép tiszta a vize, ahhoz képest, a én gyerekkori emlékeimhez képest, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk Duna-Szent-Benedek partszakaszára. Én úgy tudom, hogy megvan egy bizonyos kőszakasztól kőszakaszig a csónak zár, tehát a csónakozásra való zár, hogy nem lehet csónakozni, vagy motorcsónakozni, de egyébként strandolni, tehát hogyha tudnak érkezni partról, vagy följebb, nincs akadálya, tehát várjuk a paksiakat is szeretettel, úgy, hogy eddig is, majd esetleg ide szeretnék még egy kis szösszenetet megemlíteni, tehát hogy a Duna-Szent-Benedeki lakosok milyen emberszerető lakosok, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, hogy én 4 éve vagyok polgármester a Duna-Szent-Benedeken. Előtte édesapám volt 16 évig polgármester. Nagyon büszke vagyok édesapámra, mert hát mindenki jó szájízzel, meg hát természetesen én is fölnéztem rá, jó szájízzel beszélnek róla, és egy olyasmi, egy paksi lakosnak a, hogy mondjam, a megélt kapcsolatát édesapámmal szeretném önökkel megosztani. Közel 20 éve felkereste édesapámat az önkormányzatnál az irodájában, hogy hát őnek egy olyan terve van, nem szeretném mondani a nevét, de a paksi hallgatók, akik ismerik a partunkat, azok tudják, hogy kiről van szó, hogy felkereste édesapámat, hogy hát őnek van egy olyan ötlete, hogy ide leszeretne tenni egy kis lakókonténert a mi területünkre, ott a Duna-Szent-Benedeki önkormányzati területre, ez mellett a pillangó büfé vendéglátó egység mellé, hogy hát mit szól hozzád, kedves polgármester úr? És akkor persze édesapám úgy kezelte, hogy mint ahogy mi is most még máj napig is ezt szeretnénk továbbvinni, hogy szeretettel várunk mindenkit és fogadunk. Hozzat persze, tessék csak letenni oda, ha kell benne esetleg valami gépi erő, vagy bármilyen, akkor segítünk. És akkor a paksi lakos megkérdezi, hogy hát jó van, polgármester úr, de hát mi ennek a költsége? Ja, hát felénk ez nem divat, tehát mi szívesen fogadunk, tehát mi nem a pénzt tartjuk szem előtt, hanem a jó közösséget, a jó összetartó települést tartotta édesapám szem előtt, és én szeretném ezt is tovább vinni a jövőbe. Ezt tartom szem előtt, hogy minél többen vagyunk én úgy gondolom, minél többen vagyunk egy településen, többből állunk össze, több emberből élünk, annál élhetőbb egy település, mert nem vagyunk egyformák, mindenkinek megvan a maga sajátossága, és ha összefogunk, összetartunk, abból egy erős közösséget tudunk gyúrni, úgyhogy csak erre szerettem volna kitérni és megosztani önökkel, hogy hát ilyen emberek élnek Duna-Szent-Benedeken, és úgy, ahogy Magyar Péter miniszterelnök úr mondta, szeretettel várunk mindenkit hát még egyelőre a homokos parton, a Duna part szakaszunkon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megemlítetted édesapádot, a település egykori polgármesterét, Vargyas Mihályt egyébként, és hát ami a szeretettel várást illeti, azt azért tisztázzuk, hogy ugye a Dunaszentbenedeki Dunapart és a település között azért van egy pár száz méter, nem tudom, egy kilométer is talán?
2: Hát
1: tudom,
2: hogy... a Védgátattól a Dunapartunk egy körülbelül egy 500 méter, most a település központjától egy olyan 1500 méterre van a Dunapartunk.
1: Igen, nagyon-nagyon sok fotót látni a social media felületeken, hogy hát civilek lemennek a Duna bármely partjára, a Paksira vagy a Dunaszentbenedekire, főleg a Dunaszentbenedekire, és ott nézelődnek, ugye nézik a beruházást, tehát azt tisztázzuk, hogy hol van konkrétan a munkaterület, tehát az az út, ahova leszoktunk menni a Dunaszentbenedeki strandra, partszakaszra, azon még civilek le tudnak menni oda, ahol a büfé is van?
2: Nem, mert az munkaterületi, tehát a Védgáttól a Dunapartig, az a szakasz az munkaterületté lett nyilvánítva, és lezárták, tehát a rendőrfelügyelet alatt van, és nem engednek le senkit. De nekünk, tehát mi kijelöltünk egy elkerülő földes utat, igaz, amin meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet, úgyhogy ki is jelöltük ott a bekötő útnál, hogy tudnak odaérni, egy 1500 méteres földes útról van szó, ami meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet. Nem személyautóval, de egy magasabb építésű autóval kényelmesen meg lehet közelíteni, vagy egy erős sétával természetesen.
1: Igen, láttuk is talán a Facebook oldalatokon, hogy ezt a térképet, ezt meg is osztottátok, ugye?
2: Igen, megosztottuk.
1: Hogy hol van ez a... Ezt lehet, hogy majd megosztjuk, hogy a paksiak is tudják, mert tudjuk, hogy a Tomori Pál hídon, ugye a Paks-Kalocsa hídon át lehet jutni hamar hozzátok. Tehát az az út le lett zárva, egy másik úton érdemes kerülő úton eljutni, arra a partszakaszra, ahol ezek szerint egyébként engedik, hogy nézelődjenek a civilek, és nézzék a kivitelezést, amelyről rengeteg videó lát napvilágot, de hát az ember akkor is kíváncsi, hiszen egy történelmi pillanatról van szó.
2: Hát igen, Dunaszentbenedek eddig is rajta volt a térképen, de azért most tehát én úgy gondolom, hogy sokan összpontosítanak ránk, és szurkolnak, hogy legyen meg ez a fenékküszöb, mert azért mindenkinek érdeke, hogy az energiaellátás az folyamatos legyen és biztosított legyen az országban.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy pilóta nélküli repülőeszköz vízben sodródó töredékét találták meg pénteken a Midia-Foki tengeri kikötő déli gátjától 25 méternyi távolságra, közölte a román védelmi minisztérium. A román haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapata megvizsgálta a drón maradványt, és megállapította, hogy nem tartalmaz robbanóanyagot. A roncsot kiemelték a vízből, és átadták a parti őrségnek. Az utóbbi hetekben több ízben sodort partra a víz drón maradványokat a román tengerparti üdülőtelepeken, írja az MTI. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a baloldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
2: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a kákán is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolg, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
1: Szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a Katasztrófa Védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázlós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A Katasztrófa Védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárd város év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás mellett immár ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét. Közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 65-ös főúton Tamási közelében, a 49-es kilométer szelvénynél, közölte a Katasztrófa Védelem. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd az oldalára borult. Az autóban csak a sofőr utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínen a Tamási önkormányzati tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom a helyszínelés idején.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Változik a védekezési stratégia Paksnál, a Dunán elhelyezett bárkákra a jövőben már más szakaszonkon lehet szükség a vízszint szabályozása és a védelmi munkálatok során, írja az MTI. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter péntek este számolt be Facebook oldalán a paksi Duna szakaszon zajló műszaki és védelmi munkálatok legfrissebb fejleményeiről. A tájékoztatás alapján a folyó vízszintjének alakulása és a fenékűszövépítési munkálatok előrehaladása miatt a helyszínen állomásoztatott bárkákat átcsoportosítják, hiszen azokra a jövőben más kritikus szakaszon lesz szükség. A szakemberek továbbra is folyamatosan monitorozzák a Duna vízállását, és az aktuális hidrológiai helyzethez igazítják a műszaki beavatkozásokat a biztonságos üzemeltetés és vízellátás fenntartása érdekében. Augusztus 20-a egy olyan ünnep, amelyben a jobb és a baloldalt elválasztó különbségek eltűnnek, és csak magyarok vannak. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókörzet képviselője beszélt rádiónknak a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban augusztus 20-án. A politikus úgy látja, a dunai vízállás kapcsán kialakult helyzetben összefogás valósult meg, amelyben mindenki teszi a dolgát, és elenyésző azoknak a száma, akik nem segítik az ügy megoldását.
2: Augusztus 20-a számomra egy születésnap, egy országnak a születésnapja. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ünnep és egy olyan nap, amikor tényleg nincsen jobb, nincs bal, hanem csak magyarok vagyunk. Egy méltó országot ünnepelhetünk, ami nem csak a múltjában, hanem a jövőjében is hozzáillő partner és társ Európa minden országának. Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. Tehát a kormány vezeti azt az összefogást, ami egyébként létrejött az egész magyar nemzetben, elenyésző azoknak a száma, és ők is valamilyen érdek mentén teszik azt, amit tesznek, akik valamilyen csomót keresnek ezen a KK-n is. Inkább az a jellemző, hogy mindenki megtalálta a helyét. A politikusok döntéseket hoznak a szakemberek javaslata alapján, a szakemberek, akiknek ez a dolg, végrehajtják ezeket a döntéseket, és mi egyszerű emberek pedig támogatjuk őket abban, hogy ez a feladat minél olajozottabban végrehajtódjon.
1: Hagyományos kenyérszenteléssel ünnepelt Paks augusztus 20-án. A városi megemlékezésen és új kenyérszentelésen Heringes Anita polgármester kiemelte, az idei év nagy kihívásai, köztük az aszály és az évelei hóhelyzet megmutatták, hogy semmi sem jár magától értetődően, mindenért meg kell küzdeni. A városvezető beszédében köszönetet mondott a paksi szakembereknek, akik szakmai alázattal és csendben végzett munkájukkal megmentették Magyarország energiaellátását. Külön hangsúlyozta a helyiek szolidaritását is, megemlítve a testvérváros Bisk templomának megsegítését, valamint a Dunán zajló fenékküszöbépítési munkálatok körüli összefogást. Heringes Anita plébánossal közösen kezdeményezte, hogy szeptembertől indítsanak gyűjtést a gyapai kápolna felújítására és megmentésére, mint mondta, hisz abban, hogy Paks városa összefogva csodákra képes. Szekszárdi önkormányzat idén is elismerte a város kiemelkedő munkát végző tűzoltóját, közölte a katasztrófa védelem. A Szekszárd város év tűzoltója díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltószázalós vehette át Berlinger Attila polgármestertől a Babits Mihály Kulturális Központban. A katasztrófa védelem azt írta, az idei kitüntetés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első olyan szekszárdi tűzoltó, aki korábban átvehette a Szekszárd város év tűzoltója címet. Így a tűzoltói hivatás mellett immár ez a városi elismerés is összeköti apa és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként. 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Hozzátették, az elmúlt 19 évben számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyított a szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelmet aratott a Paksi FC az OTP Bank Liga 5. fordulójában. Bognár György együttesek két gólos sikert aratott a Fehérvári úti stadionban az Újpest felett. A paksiak már az első fél időben eldöntötték a három pont sorsát, több mint 4200 néző előtt. A 22. percben egy jól kigondolt szögletvariáció végén Windecker József szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 36. percben Szalai József használta ki Pap átadását és duplázta meg az előnyt. A második játék részben az Újpest hiába próbálkozott cserékkel megfrissíteni a játékát, a paksi védelem szilárdon állt a lábán. Bár a mérkőzés végén a 87. percben Zeke Mário kiállítás miatt idő előtt elhagyta a pályát, az eredmény már nem változott. A Paks 2-0-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban. A mérkőzést Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
3: Gratulálok a csapatunknak, szerintem nagyon koncentráltan jól játszottunk, különösen az első fél időbe. Ott azért több gólt is szerezhettünk volna, de mivel szűkébe voltunk a pontoknak, szerintem a második fél időbe mindannyian úgy gondoltuk, hogy a biztos 2-0 jobb lesz. Nem kockáztattunk annyit, mint az első fél időben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.

FM. Összeköt.